0: nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. McLemore szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sharon szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, hogy lemondja a koncertet, ha McLemore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sharon a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusában.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Az Opten szerint az augusztusi adatokat az ítélkezési szünet, az ünnepi hosszú hétvége és a nyári visszafogottabb ügyfélforgalom is befolyásolhatta, ezért a visszaesés egyelőre inkább szezonális hatásokkal magyarázható. A rapper Macklemore-t palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt, ahol nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. Macklemore szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sheeran szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, hogy lemondja a koncertet, ha Macklemore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sheeran a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusában.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Megafon.
3: Minden idők a legnagyobb slágerei.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tart. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Az Opten szerint az augusztusi adatokat az ítélkezési szünet, az ünnepi hosszú hétvége és a nyári visszafogottabb ügyfélforgalom is befolyásolhatta, ezért a visszaesés egyelőre inkább szezonális hatásokkal magyarázható. A rapper Macklemore-t Palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt, ahol nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. Macklemore szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sheeran szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, hogy lemondja a koncertet, ha Macklemore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sheeran a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusában.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 16-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor, az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Magyarósi Attilát, a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium igazgatóját hallják.
3: Tovább erősítjük a Balassiban a természettudományos területet. Az eddig bevezetett informatikai jellegű szakköreink mellett ebben az évben lehetőségünk van egy programozói szakkör indítására, melynek keretein belül a Python programozási nyelvvel ismerkedhetnek meg a diákok. A szakkört a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. A szakkörben a szakkört iskolánk tanára, Deme Viktor tanár úr fogja majd tartani. Nem csak balasisoknak szól ez a lehetőség, hanem megnyitjuk a város összes diákja számára a megfelelő korosztályban. Ez azt jelenti, hogy a felsősök, 7.-8., illetve a gimnazisták korosztályának is. Informatika területén belül a kicsiknek Lego robotika szakkört tartunk, a nagyobbaknak és szintén a kicsiknek is 3D nyomtatási technológiákat mutatnak be a tanárulak délutánonként, illetve lehetőség van főleg a nagyobbaknak, illetve az érdeklődők közül kisebb érdeklődőknek is lehetőségük van megismerkedni a mesterséges intelligencia használatával, a VR tervezéssel.
2: Elkészült Csörökközség új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József a település polgármestere elmondta, a Főnix ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi teret teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
3: Csörök első igazi közösségi tere a Főnix Liget, melynek teljes kialakítására most kerül sor, hogy a liget és a parkosítás után a színpad, a szabadtéri színpad is megépülhessen. Ugye ez egy top 20-as beruházás volt, pályázati forrás. Azt tudni kell róla, hogy hogyha talmasakadályba ütköztünk, hiszen a pályázati forrásunk nem volt elegendő a teljes kivitelezésre, ezért Rána is kellett kérni. Rána isnek pedig a legnagyobb záloga az volt, és legnagyobb sikere, hogy egy előzetes közbeszerzést lefolytattunk, amelyel megalapoztuk azt, hogy mi hiányzik, milyen forrás, és pontosan mire, hogy a pályázat teljesen be tudjon fejeződni. Így tehát mondhatjuk örömmel, hogy Csörökben a Főnix Liget, szabadtéri színpada, amely imponens gyönyörű építmény lesz, és rengeteg programnak ad majd teret, az október 9-én átadásra kerülhet. Hála Istennek, így a pályázatot be tudjuk fejezni, és a közösség is méltóképpen tud majd ünnepelni a megfelelő napokon és alkalmakon.
2: Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyvapál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kupó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Bolán központot, az Óbudai Egyetem Solgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérjárat és a Kertész utat. Szlovákiában is megtekinthető a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgótarján és Beszterce bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a salgótarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a salgótarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a salgótarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Fodor Miklóst, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettesét hallják.
0: Salgótarján és Beszterce bánya városok, mint ugye testvérvárosoknak a városvezetése közötti ugye, megbeszélés alapján formálódott ki az ötlet, hogy a Radványi, a hagyományos történelmi Radványi vásár keretében, ami ugye Beszterce bányán szokott megrendezésre kerülni, szerepeljen a Salgótarján Dornyai Béla Múzeum, részben jelen legyen a Radványi vásáron, tehát ilyen üvegműves standdal, valamint készítsünk egy kiállítást salgótarjáni öblös üveggyártásról, amely a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusán kapna helyet. Miről szólt a kiállítás? Az volt a címe, hogy Üvegváros, utalva ugye a Dornyai Béla Múzeum tanulmányi raktárára, ahol ugye a látogatók megtekinthetik szinte teljes üveggyűjteményünket, ugye a salgótarjáni öblös, leginkább 98%-ban a salgótarjáni öblös üveggyárt nagyon gazdag termékeit, ami alapvetően egy tablós kiállítási anyag volt, és képernyőn is egy összeállításban további üvegtárgyakat, illetve az üvegvárosnak a képét ugye lehet megtekinteni. Ebben a kiállításban összefoglaljuk röviden, ugye tényleg csak röviden lehet a 116 évet ugye termeléssel, termelés 116 éveig termelő salgótarjáni öblös üveggyárnak a történetét.
2: Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43 ezer forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Váci siker lett a női kézilabda NB1 második fordulójában. A Váci NKS-e 29-26-ra győzött a Vasas SC otthonában. A szünetben még a helyiek vezettek 3 góllal 16-13-ra. A második fél időben azonban nagyot fordított a mérkőzésen a Vác. A vendégek a 46. percre kiegyenlítettek, majd az 51. percben már a vezetést is megszerezték. A hajrában a váciak remekül tartották egy-két gólos előnyüket, így értékes idegenbeli győzelmet arattak. A Váci NKS-ek két forduló után egy győzelemmel és egy vereséggel áll a bajnokságban.
1: Időjárás.
2: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Megafon.
1: Felse kinek nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hív-

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 16-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Kraus Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Magyarósi Attilát, a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium igazgatóját hallják.
4: Tovább erősítjük a Balassiban a természettudományos területet. Az eddig bevezetett informatikai jellegű szakköreink mellett ebben az évben lehetőségünk van egy programozói szakkör indítására, melynek keretein belül a Python programozási nyelvvel ismerkedhetnek meg a diákok. A szakkört a Nobel-díjas Kraus Ferenc által alapított alapítvány támogatja. A szakkörben a szakkört iskolánk tanára, Deme Viktor tanár úr fogja majd tartani. Nem csak balasisoknak szól ez a lehetőség, hanem megnyitjuk a város összes diákja számára a megfelelő korosztályban. Ez azt jelenti, hogy a felsősök, 7.-8., illetve a gimnazisták korosztályának is. Informatika területén belül a kicsiknek Lego robotika szakkört tartunk, a nagyobbaknak és szintén a kicsiknek is 3D nyomtatási technológiákat mutatnak be a tanárulak délutánonként, illetve lehetőség van főleg a nagyobbaknak, illetve az érdeklődők közül a kisebbek, az érdeklődő, kisebb érdeklődőknek is lehetőségük van megismerkedni a mesterséges intelligencia használatával, a VR tervezéssel.
2: Elkészült Csörök község új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József, a település polgármestere elmondta, a Főnix ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi tere teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
5: Csörök első igazi közösségi tere a Főnix liget, melynek teljes kialakítására most kerül sor, hogy a liget és a parkosítás után a színpad, a szabadtéri színpad is megépülhessen. Ugye ez egy top 20-as beruházás volt, pályázati forrás. Azt tudni kell róla, hogy hogyha talmaskodályba ütköztünk, hiszen a pályázati forrásunk nem volt elegendő a teljes kivitelezésre, ezért Rána is kellett kérni. Rána isnek pedig a legnagyobb záloga az volt, és legnagyobb sikere, hogy egy előzetes közbeszerzést lefolytattunk, amelyel megalapoztuk azt, hogy mi hiányzik, milyen forrás, és pontosan mire, hogy a pályázat teljesen be tudjon fejeződni. Így tehát mondhatjuk örömmel, hogy Csörökben a Főnix liget, szabadtéri színpada, amely imponens gyönyörű építmény lesz, és rengeteg programnak ad majd teret, az október 9-én átadásra kerülhet. Hála Istennek, így a pályázatot be tudjuk fejezni, és a közösség is méltóképpen tud majd ünnepelni a megfelelő napokon és alkalmakon.
2: Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyva-Pál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Bolán központot, az Óbudai Egyetem Salgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérjárat és a Kertészutat. Szlovákiában is megtekinthető a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgótarján és Beszterce bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a salgótarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a salgótarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a salgótarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Fodor Miklóst, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettesét hallják.
0: Salgótarján és Beszterce bánya városok, mint ugye testvérvárosoknak a városvezetése közötti ugye, megbeszélés alapján formálódott ki az ötlet, hogy a Radványi, a hagyományos történelmi Radványi vásár keretében, ami ugye Beszterce bányán szokott megrendezésre kerülni, szerepeljen a Salgótarján Dornyai Béla Múzeum, részben jelen legyen a Radványi vásáron, tehát ilyen üvegműves standdal, valamint készítsünk egy kiállítást salgótarjáni öblös üveggyártásról, amely a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusán kapna helyet. Miről szólt a kiállítás? Az volt a címe, hogy Üvegváros, utalva ugye a Dornyai Béla Múzeum tanulmányi raktárára, ahol ugye a látogatók megtekinthetik szinte teljes üveggyűjteményünket, ugye a salgótarjáni öblös, leginkább 98%-ban a salgótarjáni öblös üveggyár nagyon gazdag termékeit, ami alapvetően egy tablós kiállítási anyag volt, és képernyőn is egy összeállításban további üvegtárgyakat, illetve az üvegvárosnak a képét ugye lehet megtekinteni. Ebben a kiállításban összefoglaljuk röviden, ugye tényleg csak röviden lehet a 116 évet ugye termeléssel, termelés 116 éve így termelő salgótarjáni öblös üveggyárnak a történetét.
2: Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43 000 forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyonelleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Váci siker lett a női kézilabda NB1 második fordulójában. A Váci NKS-e 29-26-ra győzött a Vasas SC otthonában. A szünetben még a helyiek vezettek 3 góllal 16-13-ra. A második félidőben azonban nagyot fordított a mérkőzésen a Vác. A vendégek a 46. percre kiegyenlítettek, majd az 51. percben már a vezetést is megszerezték. A hajrában a váciak remekül tartották 1-2 gólos előnyüket, így értékes idegenbeli győzelmet arattak. A Váci NKS-ek két forduló után egy győzelemmel és egy vereséggel áll a bajnokságban.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Vissza az időben.
7: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
8: Hello. Jó reggelt! Szia Ádám! Mindenkinek szia szép napot!
7: Csengő, bongó, hölgyhangunk van. Kedvesek, ezt kapjátok ma, jó?
8: Ez jár
7: hogy,
8: nektek.
7: Mert hogy drága Nori itt van, úgyhogy egészen 10-ig vele leszek. Minden rendben, oké? Okay?
8: Abszolút, teljesen. Annyira jó, hogy ilyen hosszas szólt most a tapsvihar.
7: Ja,
8: tök
7: mert,
8: jó volt.
7: Igen, rajta maradt.
8: Mert megérdemeltük Ádám igen, szerintem, és kora reggelről.
7: Rajta maradt a potin az ugyan, mert persze megérdemlik a hallgatók is, akik ilyen korán fölkelnek már. 2026. szeptember 16. Számisztika?
8: Nagyon jó.
7: Nagyon jó?
8: Nagyon jó, így most fel is kapom a fejem. Nagyon Jézus, jó. Nem mellesleg szeptember közepe van, ez elképesztő.
7: Igen.
8: Hogy mikor történt mindez?
7: De, a hétnek az elején már tényleg éreztem, és pont Attila kollégával beszéltük, hogy hát bizony már itt van az ősz, de mikor tegnap reggel fölkeltem, és ködben, hajnali párában jöttem, tekertem, na akkor mondtam azt, hogy igen.
8: Megérkeztünk. Az illata?
7: Annyira jó volt. Tehát reggel, és akkor tudtam azt, hogy gyönyörű idő lesz, és sütni fog a nap, hogy át, amikor köd van reggel, akkor inverzió, konverzió, akkor jó idő lesz, és ez be is bizonyosodott tegnap, mert hogy akkor tényleg egy szép időnk lett, és akkor aztán mondtam, hogy na ez igazi őszi reggel volt már.
8: Na, mondjuk volt. Ennél rosszabb nem kéne. De én úgy megadnám, ugye, ha ezzel így kiúznánk tavaszig.
7: Nagyon adja, de mikor már ez a novemberi szürke ízé, az már teljesen halál. Hú, de ízre. Jó, hogy beszélünk erről, mert hogy ez majd téma lesz
8: érintő,
7: a mai
8: így
7: napban,
8: van.
7: Ugye?
8: Annyira aktuális, hogy mindenképpen.
7: Mert hogy? Akkor egy kis életmódrovat lesz hét után.
8: Ő ilyen őszi bekuckózós. Mi történik velünk, és hogyan lehet egy kicsit átvezetni magunkat? És én mindig kiindulok magamból, biztos sokan így vannak ezzel. Nekem nagyon nagy fejmunka az, hogy legyűrjem, hogy korábban lesz sötét.
7: Tudom, egyre meg te Summer Lady vagy, te 43 fokban
8: így
7: is
8: van.
7: Veretted meg bírultál.
8: Így van. Kövezzetek meg, de ez pont így van. Na mindegy, szóval
7: jó, erről beszélgetünk majd. És ha már akkor a témákat előbb hoztuk fel, mint a névnaposokat, azért azt is elmondom, hogy akkor beszélgetünk majd Balla Istvánnal, és aki ugye Monrai Dolnai Klári emlékháznak a vezetője, kurátora, alapítója, és a Pistát azért hívjuk fel, mert hogy Pásztor Erzsi színművésznő lesz majd hamarosan az emlékháznak a vendége, már megint, mert hogy ő minden évben szinte visszajáró vendég, már róla van elnevezni egy kis színpadocska, és ott a...
8: Biztos mindenkinek megvan a hangja.
7: Udvarban, így van. Viszont ő már visszavonult most a színpadról tényleg, ugyanakkor még aktív, tehát hogy nem az, hogy akkor bekuckózik, hanem hogy megy mindenhova, és kap egy vagy két szobát. Úgyhogy kitúrtak Lárikát, lehet azt mondani.
8: Nem túrja
7: úgyhogy
8: ki.
7: Beszélgetünk erről majd a Pistával 8 után. Na, és akkor névnaposok, nézzük.
8: Óriási, szóval mindig olyan jó, hosszú listás névnapos napom van. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok minden Editnek, Ambrusnak, Cipriánnak, Dittának, Eufémiának, Eugéniának, Geminiánnak.
7: Ó.
8: Na, ugye?
7: Igen.
8: Imeldának, Jozafátnak, Kornél, Kornéliának, Lúcia, Ludmilla.
7: Milica?
8: Szerintem, óriási.
7: Szerintem meg az Lúcia. Nem is Lúcia.
8: Lúcia. Hát akkor legyen.
7: Milica.
8: Jó. okés, illetve Somák és Tituszok, akik ma ünneplitek a névnapotokat.
7: Boldog voltak, nem?
8: Legyen boldog névnapotok.
7: Igen. Na, jó van, akkor ebből a szerepben. Megvolt. Jó, akkor menjünk, akkor a számmisztika rendben van. 2026-09-16, ráadásul a 2606. adás. Itt ez minden játszik, úgyhogy kellemes reggelt mindenkinek.

0: szerda, akkor 90-es évek jó rádiózás kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és akkor zenegetünk, és akkor blúzolgatunk.
1: Jó. Blúz, nagyon jó.
0: Nagyon régen blúzolgatunk, már azért blúzolgatunk, mert 1925-ben a mai napon megszületik B.B. King. Egy nagyon fontos ember B.B. King a blues történetében, és hát igen, ő szereti pakolgatni ezt, hogy akkor hogyan ki a 90-es évek. Hát úgy, hogy belehallgatunk az egyik 97-es lemezbe, amely egy műfajokon átívelő sztárparádé, többek között Eric Claptonnal, Stones-szal, Willie Nelsonnal, Bon Jovival, Tracy Chapmannel, vagy éppen Van Morrisonnal készültek közös dolgok, dalok. Belehallgatunk az egyik nótában Rock Me Baby-be, és akkor jön egy-két érdekesség. Jó, az öreg B.B.-vel kapcsolatban. Én voltam annyira szerencsés, hogy láttam őt még a Budapest Sport Arénában.
1: Ne ülj!
0: 2000-es évek elején valahogy, igen, akkor voltam még B.B. koncerten. Akkor nagyon jó volt az öreg, hihetetlen, nagyon jó. Tehát, hogy még szerencsém volt, hogy egy pár év után hunyt el egyébként, tehát még el lehetett őt csípni.
1: Mekkora nagy dolog ez.
0: Na, egy kis blues-t hozunk nektek ma reggel.

0: Van, volt neki egy tipikus és egy imádott gitárja, aminek az volt a neve, hogy Lucille. Látott a képen egy ilyen nagy testű fekete gitárról van szó, bár egy kicsi a kép most, de majd ezt mutatni. Lucille-nek hívták. Ugye általában a blueserek azok mindig nőkről nevezték el a hangszereket.
1: Nem meglepő fordulat.
0: Igen, tehát ugye Lucille, meg Mary Jane, meg tehát tényleg vannak ilyen nevek, úgyhogy a Lucille az hogy jött? 1949-ben, kézzétek el, Arkansasban egy klubban lépett fel, ahol a hordokban égették a kerozint, az volt a fűtés. Tehát gyakorlatilag ott van a tánctér, és több hordóban ugye égett a kerozin, és akkor ott tudtak fűteni. És hát két férfi összeverekedett egy nő miatt, a hordó felborult, a helység kigyulladt. Lángra kapott, és mindenki menekült, B.B. King is menekült, de rájött arra, hogy hát oda bent hagyta a 30 dolláros gitárját. Visszarohant a lángoló épületbe, és hát másnap megtudta azt, hogy a nőt, aki miatt a két csávó összeverekedett, Lucille-nek hívták. És a gitárját azért nevezte el így, hogy mindig ugye emlékeztesse magát arra, hogy soha többé ne kockáztassa az életét egy lángoló épületben valamiért, amit pénzért is meg lehet venni. Ez a történet egyébként az ő gitárjának.

0: Na, 56-ban egyetlen év alatt 342 koncertet tolt le.
1: Jézus ereje. Hát tulajdonképpen, de Jézus, világszerte?
0: Hát...
1: Tehát kvázi nem sokat aludt a saját ágyában.
0: Nem.
1: Abban az évben.
0: Tehát közismert volt a brutális munkabírásáról, még a 70-es, meg a 80-as években is egyébként rendszeresen évi 200-250 fellépést vállalt. A Jézus. Kis kluboktól kezdve a nagy arénák.
1: Én mindent megértek, de az mi, azért nagyon az milyen élet? Durva.
0: Hát 365 napból 342... Hogy lehet, hogy mondjuk egy nap két koncert is, jó, engedessék meg, de egyébként meg iszonyat.
1: Fú,
0: nagyon tolta egyébként. És ugye 2015-ben hunyt el, úgyhogy tessék hallgatni, mert hogy annyira aktív volt még egyébként, hogy a 90-es és 90-es években is egyébként tolta a lemezeket folyamatosan, tehát nem is tudom, talán a legutolsóak azok tényleg egy 2000-es évek elejéről származnak, úgyhogy igen.
1: Blues legenda.
0: Az, úgyhogy tessék ma BB King-et hallgatni.

0: Nézzük meg, mi történt. Jó, drága Nóri, 16-án jó rádiózást kívánunk azoknak, akik ránk kattintottak, vagy tekertek, nem tudom, hogy jó már a streamünk, remegy jó, mert a Pehely Jani múltkor is megy álló, hallgatunk a Pehely János, hogy mindig szokott szólni, hogy nem jó a stream. De múltkor szólt, remélem, hogy már jó.
1: Hát és
0: már hallasz minket, Jani.
1: Jóban. Üdvözlünk. Szia, igen. Jani.
0: Nézzük akkor tényleg. A mai napon egy fontos eseményünk van, mert hogy megszületik Szent Györgyi Albert Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. És hát ugye városunk Balassagyarmat egyik technikumának is ugye névadója, Szent Györgyi Albert. C-vitamint a csipázod, mi?
1: Természetesen. Fú, de mi az, hogy csipázom? Tehát, hogy mennyi életet megmentett. Ez egyébként őrület.
0: Igen.
1: Őrület, hogy vajon ő milyen csillagzat alatt születhetett. Vagy tudta-e, vagy sejtették-e, hogy ő belőle mekkora ember lett.
0: Én azt olvastam, hogy nem 1500-akat szedeketett be, hanem brutális dózisban tolta ő is, meg a felesége is. És egyébként a felesége 80 éves korában nem volt még ráncos. Tehát azért érdekes, hogy C-vitaminnek a története.
1: Egész bizonyos, illetve én tudom, hogy vannak ilyen hívek a mai 21. században, mai is.
0: Szent Györgyi az így dobta be a 6000-eket, meg a 7-800-eket.
1: Nagyon nagy
0: mennyiségű. Nagyon dobálta meg a felesége is. Tehát, hogy érdekes ez, ugye? Hogy,
1: igen, igen, igen.
0: Te, mint aki azért foglalkozik azért.
1: Pro és kontra lehetnek érvek, de nyilván ma már jóval cizelláltabb így a tudomány, és akkor sokszor ugye, hogy vesét mennyire károsít, vagy nem, meg minden egyéb is felmerül a nagy dózisú C-vitamin fogyasztás mellett. De a fontossága az elengedhetetlen, szerintem.
0: Még akkor egy születésnapost hozunk, nem más, mint Peter Falk, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész. Hát
1: imádom, figyelj!
0: Kalambós vagy?
1: Nagyon, nagyon, de úgy vagyok kalambós, hogy nagyon ritkán nézek sport, meg természeten kívül más egyebet, ha mégis...
0: Akkor kalambó?
1: Akkor az a kalambó. Imádom, imádom, nagyon jó. És most így öreg fejjel, mármint, hogy tapasztalt a fejjel, egyre jobban, igen.
0: Nekem soha
1: nem bírtam.
0: Én mindig Holmes-os, meg Poirot-os voltam. Meg még Miss Marple.
1: De ez nem zárja ki, szerintem.
0: Nem, eleve az, hogy igen, mondjuk, lehet, hogy ez engem az zavar, hogy tudom már, hogy ki az. De ugyanakkor meg benne van a logikai csavar, hogy akkor szurkolsz, hát hogyan fog rájönni arra, hogy te már tudod, hogy ki a gyilkos, de még ő nem
1: de
0: is
1: arról
0: akkor
1: fogalmat
0: ez...
1: se lenne, ugyanúgy, mint egy Poirot-nál is, vagy valami jót, mondjuk azt se tudod, hogy ki.
0: Hát
1: de
0: igen,
1: hogy...
0: itt az a lényeg, igen. Hogy itt tudod.
1: Igen, de itt meg a módja a teljesen különleges. Ne, én nagyon bírom. Illetve, amit nagyon bírok még benne, az egészben, én múltkor fogalmaztam meg magammal, hogy ilyen teljesen nyugodt. Tehát, hogy olyan csilles maga a film, tehát a ilyen, zene, egész, hogy...
0: A mostani zaklatott gyors vágások, meg mindent képest egy ilyen lassú.
1: Egyfajta relax.
0: Egyébként tudod miért? Pont a napokban láttam valamelyik csatornán, hogy miért éppen Alaszkát kezdték el újravetíteni. Nekem az fiatal korom egyik legkedvesebb, egyetemista korom egyik legkedvesebb sorozata volt. Én meg azért szerettem azt, mert nekem azt tudott engem így teljesen így lenyomni.
1: Jó, az a gyönyörű vidék ott, meg
0: hogy,
1: minden.
0: Igen. Hogy ilyen kis intrikák, meg de egyébként semmi extra, és hogy annyira le tudott egyébként nyugtatni, miért éppen Alaszka, vagy az valami ilyet. De persze a végén ebből felcsesztek, hogy ugye gyakorlatilag Fleischman doktor a főszereplő nélkül ért véget a sorozat, úgy, mint az X-faktából megírják
1: a főnököt.
0: A főnököt, az Mulder. Na mindegy, de igen. Jó, na, ezt is kiveséztük, ha már C-vitamin, úgyhogy Fodor Miklós van.
1: De szép volt, várja, kellett a mondat vége, igen. Hogy megértsem, jó.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1983. szeptember 17-e a dátumunk, kedves hallgatók. Egy picit csúszok, de hát igen, nem tudtam elmenni emellett szó nélkül, ugyanis elődobta nekem itt az archívum azt, hogy hát a Barátság egyében Salgótarján vendég az első magyar űrhajós Farkas Bertalan alezredes. A kiállítás megnyitóján szól a kép alatti kis szövegecske, és hát csak beleolvasok abba, hogy mekkora népünnepé volt itt. Salgótarján munkahelyét zászlók díszítik ezen a hétvégén. A nemzeti színű, a vörös és a béke kék zászla jelzi Barátságnapot tart ma. A megyeszékhelyi a város 21 MSBT tagcsoportja gazdag programot állított össze a Magyar-Szovjet Barátság napjának tiszteletére, és hát ugye ennek az eseménynek jeles vendége volt Salgótarjánban Farkas Bertalan alezredes, az első magyar úrhajós is részt vett egy kiállítás megnyitóján, aki azt követően a Gagarin általános iskolába látogatott, ahol vastapsal fogadták őt az úttörő őrök, és a többi, és a többi. Úgyhogy egy picit erről a látogatásról, meg arról, hogy milyen, hát nem tudom, egy pozíciója, szerepe volt, akár mondjuk a Salgó Tarján életében Farkas Bertalannak. Erről beszélgetünk, és a vendégem nem más, mint dr. Fodor Miklós, a Salgó Tarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese. Szia Miklós, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
0: Szia! Na, akkor ez egy ilyen fontos esemény lehetett onnan, mert emlékszem rá, hogy talán egy jó pár éve valamilyen forgatáson voltam én Salgó Tarjánban, és mind a mai napig ez a fajta látogatás, amit a Farkas Bertalan tett, az említve van, és ez egy fontos mozdanata a város életének, ugye?
3: Tehát a Farkas Bertalannak az, hogy végigjárta nyilván az országot, ugye 1980-as űrrepülése után, azt jegyezzük meg, hogy 1980. május 26 és június 3-a között egy jó hetet töltött ugye a világűrben, a jó emlékszem a Soyuz 36, javítsanak ki, hogyha rosszul mondtam a számot, űrhajón Kubaszov, Valerij Kubaszov parancsnoksága alatt, ugye erről most hosszasan nem kell beszélni, a lényeg az, hogy ő volt ugye az első magyar űrhajós, ez a baráti országok, KGST országok, baráti országoknak ugye ez az Interkozmosz űrhajózási programnak a keretében ugye 80-ban került sor a magyar űrhajósnak a repülésére. És hát utána, ugye ő egyfajta ugye a nemzeti hős lett, vagy mondjuk ugye a rendszer hőse lett, de hát nyilván ez egy mindig is egy kockázatos dolog egyébként valóban. Az űrrepülés, ugye általában ugye repülőgép, vadászgéppilótákat, repülőgéppilótákat képeztek ki erre a feladatra, úgyhogy tényleg ez nem semmi. De mindesetre ő aztán utána, ahogy én ugye gyerekkoromban is emlékszem, hogy tényleg egy ilyen több éveken keresztül ugye ő úgy végigjárta az országot, és hát akkor ezek szerint Salgótarjánba is eljutott. Úgyhogy itt ide, hogy mi az, ami az űrhajózáshoz köti Salgótarján, egy pillanat, az pedig a Gagarin általános iskola. Aha. Ugye az első szovjet űrhajósról nevezték el, ugye 1968-ban, az 1967-ben átadott általános iskolát, ugye rögtön ugye meghalt Gagarin 68-ban egy űrrepülés után, miután állítólag haragjába leöntötte pezsgővel Brezsnyevet egy fogadáson, mert a Szojuz egy űrhajónak a pilóta Komarov, ha jól emlékszem, úgy hívták, lehetett tudni, hogy jó eséllyel nem éli túl azt az utazást, de mégis erőltették ezt a Szojuz programot az akkori szovjet vezetés, és állítólag a Gagarin akkor ez nagyon kikelt Brezsnyev ellen, hogy tehették, mert barátja volt, nem sokkal később ő is, ugye egy repülés után meghalt.
0: Igen.
3: Nem mindegy, nem most minden nézzenék, hogy ezek az események, ez, hogy tényleg leöntötte pezsgővel Brezsnyevet, nem tudjuk, de a lényeg az, hogy Gagarin lett az új általános iskolának, Salgótarjáni új általános iskolának a névadója, és hát ő maga is, mint az újsághírből láthatjuk, meglátogatta természetesen a Gagarin általános iskolát, mindenfajta üzemekbe elment, hogy ez lenni szokott, ugye mindenfajta ankétok voltak ezzel kapcsolatban. Nekem van egy fotósorozat, nem nekem, hanem bocsánat, a múzeumnak arról, hogy
0: itt volt.
3: Egyébként úgy többször, nem erről a 83-as utazására, és Salgó Tarjáni látogatásáról nincsen fotó, viszont van arról, hogy később meghívták őt bányászok Bócidára, tehát Ménkesen is volt ő, tehát a Ménkes közelében, a Mátrába, északi Mátrába, Bócidába van egy ilyen kiránduló központ, és akkor oda ott meghívták, gondolom, bográcsozás, ilyesmi lehetett, van egy ilyen fotósorozat róla. Tehát nyilván ő úgy hosszú évekig járta utána az országot, több helyre is meghívták, hát ez a történet természetesen Salgótarjánba, illetve vidékünkre is ellátogatott.
0: Ezeket egy jó történet lehetett így belegondolva, tehát hogy nyilván végig kellett neki járnia, idézőben kellett neki járnia ugye ezt az egész országot, és akkor mindenhol menni, és akkor kvázi ilyen kerekadban volt téve, de azért ez egy jó történet lehetett, én úgy gondolom itt a cikk alapján is, úgyhogy ez egy kellemes visszaemlékezés volt. Miklós, köszönöm, és akkor holnap egy másik témával folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
0: Szia, minden jót. Mi pedig a dalokkal megyünk tovább. Maradjatok velünk.

0: Black Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkatűből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane!
9: Örvendek, Jane!
8: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
10: Nem,
8: mutasd
10: nem
8: meg.
10: Teszek ilyen.
8: Úristen!
5: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
11: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
12: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor, az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyvapál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomás út kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Magyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Volán központot, az Óbudai Egyetem Salgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérjárat és a Kertész utat. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43.000 forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte letartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabad lábon védekezhet. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség.
1: Időjárás.
12: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
12: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
5: Nagyon szól.
9: Elmúlt 7 óra 3 perccel, ez a start menő. Jó reggelt mindenkinek!
10: Jó reggelt, szép őszi reggelt.
9: Igen, kívánok mindenkinek.
10: Most már azért azok vannak.
9: Igen, túl vagyunk az idusom, mert hogy 2026. szeptember 16-ban, úgyhogy tényleg ez már lement az első két hét a suliból is, tudod, és akkor ez már, de benne vagyunk már. De hogy ne örüljünk bele, ezzel foglalkozunk majd, ugye? Mert hogy ha itt van Nórika, akkor azért egy kicsit életmódozunk. Mindenképpen, és akkor az össze fogunk meg foglalkozni, de mindjárt mondjuk, hogy pontosan milyen aspektusban és hogyan közelítjük meg ezt a hónapot.

0: Az őszi begubózás a témánk. Lehet ezt így mondani?
1: Lehet. Igen. Abszolút. Szerintem mindenféle oldalról majd megközelítjük, legalábbis amennyi belefér. Annyi percünk azért nincs, hogy minden oldalról, de...
0: Jó, szemezgetünk majd. Mert hogy ugye ezt a hallgatók is tudhatják, hogy Nóri abszolút egy summer woman. tehát, hogy miközben én itt döglöttem a 42-43 fokban, igen, ez még magára nyomta még a napolajat, hogy még hagy jobban süljön a teste, tehát hogy a Nóri az kb.
1: Jó volt már, amikor én is izzadtam azért a nyáron. Előfordult.
0: Tehát a 42 környékén már picit, hogy begyöngyöztél már, mondtad, hogy hát lehet, hogy meg kicsit meleg
1: van. Ha feljöttem
0: van
1: a lépcsőn, akkor már volt, hogy melegen volt.
0: Igen. Na, és ugye a Nóri az ilyen, és hogy beszélgettük koronáig, és egyébként meg neki tudatosnak kell lennie, hogy most, hogy ősszel már minden sötétedik, és rövidül, és hosszabbodik, és hogy ez ránk telepszik kvázi, ez ne telepedjen ránk, ugye?
1: Így van. Én konkrét leszek, valamelyik este üldögéltünk, és néztem, 7 óra 8 perckor ment le a nap hivatalosan.
0: Igen.
1: És igen, meg kellett győznöm magam, hogy én most ezen ne kezdjek el keseregni, hogy úristen, nemrég még 9-kor,
0: és még világos,
1: igen,
0: volt,
1: és még mennyivel jobb volt, és szóval nyilván úgyis fejben dől le, de igen, kőkemény melón volt abba, hogy attól függetlenül én hála égnek már otthon voltam, meg a családom is otthon volt, és igenis, hogy mondtam, hogy én még plédben, de kínülök a teraszon, és inkább még egy teát főztem magamnak, vagy nem tudom én, és úgy beszélgetem, mert nyilván ilyenkor azért előjön a tea.
0: Igen.
1: Már hogyha egy icipicit is hűvösebb van. Szóval, ja, rövidülnek a nappalok. Ugye? Ezzel nagyon sok újdonságot nem mondok.
0: Nem mond, hát én az elmúlt 10 évben gyakorlatilag, hogyha befordultunk az őszbe, akkor gyakorlatilag én éjszaka ébredtem, és éjszaka érkeztem haza. Tehát, hogy
1: na, ugye?
0: Ugye?
1: Hogy az, annak azért tehát, kőkemény pszichológiája van, hogy sötétbe megyek, és sötétbe érkezek. Igen. Tehát abban semmi kedve nincs az embernek fölkelni se szerintem full sötétbe. Nagyon őszinték legyünk.
0: Abszolút is van, tehát sokszor mondtam a hallgatóknak, hogy én akár, amikor a fullos voltam, akkor elmondtam, hogy nekem most semmi kedvem itt lenni veletek. Ezt elmondtam egy pár szó már az elmúlt 10 évben.
1: De ez semmi gond nincs, mert ez van. Így van. Nyilván csak egy icipici élettant, ha beleviszek, ugye ez a napfény.
0: Igen.
1: A napfény, maga a napfény látványa is olyan folyamatokat indít el az emberi szervezetben, a szemen keresztül, a retinán keresztül, és olyan hormonok szabadulnak fel, amik bizonyos örömérzetet kell.
0: Ez most már nem lesz. Ennyi.
1: Lesz csak...
0: Később.
1: Fő a kincstári optimizmus.
0: Reggel még nincs, no, de aztán majd lesz.
1: Igen.
0: Jó, akkor indulunk a napfénytől, és akkor meglátjuk, hogy milyen kis dolgokat tudunk az ellen tenni, hogy
1: oksi.
0: Ne menjen agyunkra majd a sötétség, köd, pára, szürkeség, keftelenség,
1: figyelj,
0: a depresszió.
1: Mindjárt eret vágok magamon, még így, ahogy előadták.
0: Meg is hallgatjuk majd, de nem tudom miért egy...
1: Valami
0: jó dalt, ilyen behúzósat.
1: Na, mindenki.
0: Na, jövünk akkor a tippekkel.

0: Ne gubozzunk be ősszel, ez a témánk, és azt, hogy hogyan tudjuk kivédeni azt, hogy most már véget értek a sunshine-os napok, rövidülnek itt a fényviszonyok, egyre több lesz a sötétség, meló van, sötétben ébredek, sötétben érek haza, szürkeség van, leszív, kiszív, rám telepszik, és ez a munkámat is befolyásolja, a párkapcsolatomat is befolyásolja, az otthonlévést is, a családot is, és hasonlókat is. Pszichés tükökről fogsz beszélni, vagy ilyen pszichés és mondjuk ilyen, nem tudom, fizikai
1: minden, tehát én azt gondolom teljesen ilyen gyakorlatilag dolgokról.
0: Akkor végére lesz egy olyan forgatókönyvem, hogy én reggel fölkelek, akkor mit csináljak, és mivel? Hát úgy gondolom, hogy mondjuk beveszem a D-vitamint, csak erre gondolok, beveszem a D-vitamint, hogy felpörögjek, erre gondoltam.
1: Megrémisztettő, hogy mennyire szeretné részletekbe menni, de annyira nem.
0: Na.
1: Megyünk, így van. De hogy ugye az előbb taglaltam, ennek a nyilván napfény hiány ébredünk, de ha mégis már akkor, amikor fel kell a nap, mindenképp egy 2-3 percet érdemes konkrétan kinézni, tehát húzd ki a függönyt, húzd fel a redőnyt, és ha már pirkad vagy valamelyest jön fel a nap, nézz ki, mert az már elindítja bennünk azt a folyamatot, ami ezt a hormont majd fogja termelni közvetve bennünk, tehát már az egy. Van, aki egyébként esküszik a piros lámpára, vagy a zöld lámpa. Hát lehet kapni ilyen viszonylag olcsón is kvázi gyógyító, illetve
0: piros színnel világító lámpa.
1: Így van. Vagy zöld fénye, világító lámpa, ezek mind-mind el tudják érni.
0: Most hirtelen a Csablacsocsi jutott eszembe, az idősebb hallgatók biztos ismerik a filmet egyébként, amiben ugye Perés Károly rejtőzködő munkásőt alakított, és ugye lent a pincében a társaikat gyakorlatoztak, és az egyik öreg gyakorlatilag meghalt a gyakorlatozás közben, és amikor próbálták ott túlrészteni, akkor odarakta a piros lámpát.
1: Hát ez az infralámpa tulajdonképpen, tessék. Na, tehát nincs új a nap alatt.
0: Nincs.
1: Szóval akár még az, ez is lehet egy ilyen alternatív. Nem ugyanaz,
0: vagy
1: de mégis.
0: Vörös kendőt tett, bocsánat rá a lámpára, hogy vörös.
1: Igen, hát ez, igen. Mindegy.
0: Jó, akkor ezen egy pótlás.
1: Például, lehet, így van. Igen. Illetve azt gondolom,
0: akkor a vörös lámpás negyednek is azért lehet valami fajta ilyen fizikai.
1: Mondom, hogy megérkezünk ehhez azért.
0: Akkor nem, hogy nyugtat, érted? Nem hiába lett ez itt találva.
1: Lehet, hogy minden egyéb más igényt is kielégít, és egyébként ott is azért valahogy mi a cél.
0: Nyugalom.
1: Meg a boldogság hormon.
0: És tehát, hogy vörös lámpa. Azt akár, már tudták akkor is.
1: Akár, ha úgy gondolják.
0: Na, oké, fölkelek reggel. Kinézek az ablakon, látom, hogy jön fel a nap, és akkor 2-3 percig én ott átmegyek, és akkor
1: kifele.
0: Lesek kifele.
1: Sőt, akár már a kávédat is a kezedbe veheted.
0: Jó.
1: Mondjuk miután megittál egy jó pohár vized, és akkor azzal együtt lesed.
0: Jó.
1: Mindenképp okay. Azt mondom, hogy ne lessé telefont, meg ne lesz kékfényt, akkor még.
0: Jó.
1: És akkor már, azt szerintem mindenki tapasztalta már magán, hogyha csak így visszagondol, hogy mondjuk kikezd full fáradt vagy, meg nem tudom én, és abban a 5-6 perc ezben egyszerűen elkezdesz megébredni. Uh-huh. Ezek pont ezeket a folyamatokat indítják be, és azért van az, hogy tényleg, ha már így aktív vagy, és egy kicsit a keringésed megindul, akkor már sokkal könnyebben magadhoz tért minden
0: tekintetben. Igen, én szoktam egyébként ezt érezni. Volt nagyobb egy hónapom most, ami egy szúrnyoggal való csatározásban...
1: Megkeserítette az életed?
0: Nagyon. Nyát, minden bajom volt, és ugye milyen friss olyan festve a lakás, azért tudja, hogy csak úgy ott a nap alatt, tudom lecsapni. Mm-hmm. És most az elmúlt napokban megláttam reggel fönt a falon, és porszívóval
1: szippantottam. De nagy vagy.
0: És akkor amit, az a megébredés, hogy mikor össze-vissza csípkedett meg, reggel fölkeltem, még nem viszketett semmi, eltelt egy 5-6-7 perc, mikor az egész testem úgy nagyjából egy ilyen rebootott volt, és elkezdett viszketni ott, ahol egyébként az a rohadt szemét láda éjszaka megcsipetítottam ott. Addig nem, szóval ebből fölkeltél, de milyen érdekes ez.
1: Mennyire vicces, így
0: hogy
1: van.
0: Ez a megébredés, ez így beindulnak ezek a folyamatok.
1: Igen. És ez na. Pont így van.

0: Okay.
1: És akkor én nem mellesleg reggeliznék, tudom, hogy nagyon sokaknak ez nem fér bele, mindegy, legalább törődjenek azzal, hogy vigyem munkahelyre, vagy valami csomagoljon reggelit, és akkor vitaminból érdemes D-vitamin, tehát ott ősz,
0: most már akkor kezdjük el.
1: Megérkeztünk, én azt mondom, hogy marhára kezdjük el. Jó. Reggeli vitamin, zsírban oldódó vitamin.
0: Az bármikor bedobhatom, ugye? Tehát a D-vel nem kell foglalkoznom, azt valamikor ilyen olaj, olívaolajos kis kapszulába.
1: Az a legjobb, mert pont akkor azért zsírban oldódó közeg, és akkor igen, ha meg nem olyanba, hanem sima naturkapszulába, akkor egyik két karika kolbász mellé, vagy valami zsíradékot, hogy úgy fel tudjon oldódni. Illetve a C-t is elkezdeném. Nem tudom, hogy annak, aki mondjuk sokan nyáron ugye nem szedtek semmit.
0: Én szedtem ugyanúgy ezt a aszkorbinsav, ez a mennyi az ezres por.
1: Belepattintottad a limitbe.
0: Vízbe, vagy, aha, vagy te, bármibe, ami nem forró.
1: Igen. Szóval én azt gondolom, azt is vissza lehet, vagy tehát annak, aki kivezette a C-D-vitamint, mindenképpen érdemes reggelről tolni, és akkor nyilván most nem megyek bele az étkezésekbe, de az...
0: Jó, beszéltünk az sokszor, hogy a sokszínű tányér az nagyon fontos.
1: És akkor annyi, hogy szezonális, tehát ennyiben megyek bele, hogy ősszel, ami most szezonja lesz, azt vegyük elő. A narancs színű dolgok lesznek, így van. Sütőtök, tök, még szerintem cukkinik is vannak valamennyire, a répa, a vettamén, tehát minden, ami aktuális, abból minél többet, csak az ismertek szerint.
0: Tehát, hogy akkor tudok hatni a testemre, meg a jólétemre, meg a jókedvemre, meg az antibegúzásra úgy, hogy akkor ilyen ételekkel is támogatom a testemet.
1: Igen, így van, de szerintem az ételeket azt így ezzel le is zárom. Elmegyünk mondjuk dolgozni, tehát alakítsunk ki olyanokat, hogy inkább ilyen kis mentális tréning, hogy mint hogy mi itt elvihogunk tök jól, meg nem tudom én, de nem mindenhol van ez. De mondjuk, aki irodai munkás...
0: Igen, vagy egy gép mellett a szalagnál. Igen.
1: Igen, de mondjuk a szünetbe, amikor kimegy...
0: Cigizni? Ennyi gyerekek, miért megyünk ki a szünetben a szalag mellől
1: cigizni? Pont ezért gondolkodtam, hogy mondjam, hogy esetleg milyen szóval jó. Igen. Cigi szünetre, akkor legalább dumáljunk a másikkal, vagy nem tudom én, tehát ne feltétlen a telefont vegyem elő, nem tudom, hogy elővehetik-e, mindegy. Tehát, hogy valami kis közösség, tehát menjünk rá arra, hogy igenis beszélgessek, vagy kérdezősködjek, vagy érdeklődjek, vagy valami társadalmi életet éljek. Szerintem ez annyira rohadt
0: fontos.
1: Igen, és teljesen mindegy, hogyha tényleg csak arról beszélgetsz, hogy tudom, hogy van az asszony, vagy hogy nincs, vagy a kutyád, vagy bármi, de szerintem erre nagyon menjünk rá.
0: Egy-egy pici kommunikációs lépéssel azért tudunk a begubózás ellen.
1: Is, illetve tehát a munkahelyen minden...
0: Ilyen small talk-ok, ugye? Ezt úgy mondják angolul, hogy small talk.
1: Igen. Illetve minden egyéb, szerintem nem tudom, a nagyobb multiknál tudom, hogy vagy a multi cégeknél tudom, hogy ilyenkor nagyobb hangsúlyt fektetnek erre, hogy akár szakember, coach, vagy tréner, vagy mit tudom én, mindegy, megy és foglalkozik az emberekkel, pont ilyen szociometriás, tehát egymás közti interakciókkal. Munkát letudtuk, hazamegyünk, és szerintem itt jön az, ahol nagyon sokat tudunk tenni, tehát akár az ősz, csajok, nők, szerintem sokkal inkább, ha ilyen lehet venni olcsóbb boltokban, mini díszletet, ami őszi, ami...
0: Halál nekem, érted?
1: Ezért mondtam, hogy a
0: csajok. Facebookon Welcome Autumn. Hát mikor itt Hello őszi, ki van ír? Hello! Meg mi?
1: De
0: Hello ősz!
1: Érted, de nagyon sokan jó, veled szemben, halálom. És a csajok jellemzően csípik, és csak megsúgom neked, általában a csajok teremtik meg ezt a kis kuckózós hangulatot otthon, nem
0: a pasik,
1: tehát nincs is előttem, hogy egy felfújató, vagy egy mit tudom én, sütőtököt teszel oda magad mellé, és egy ilyen karotin színű pléddel betakarózol, és egy romantikus filmet nézel.
0: Ennyire elmenjek az ízére, a narancs feelingre?
1: Nem, csak ezt mondom, hogy veled szemben, de ők...
0: Ja, inkább a csajok szokták ezt csinálni. Okay.
1: És én azt gondolom. Te
0: fontos.
1: Például előbb említetted, neked mondjuk megvan a miért éppen Alaszka.
0: Akkor igen, tessék... és akkor a narancs vodka juice.
1: Hát most, ha neked, ott a színe, látod? Megvan az őszi szín.
0: Ez az
1: összehozzuk.
0: Én megtaláltam a vodka juice-ban.
1: Összehozzuk.
0: Az őszi szín kész.

0: Ennyi. Szóval, hogy mindenkinek saját értem, magára szabva, érted? Ha te jó. Azzal, akkor azzal. Zenét hallgatsz, nem hallgat zenét, zenélsz, vagy nem zenész, vagy te ilyenekben.
1: Okay.
0: Mindenképp szerintem tudatosan készüljünk arra, hogy azt a minimum 2-3 órával otthon, délután, vagy kora este több időt töltesz bent a házban, sötétben.
2: Igen.
0: És ezt az időt próbáljuk meg viszonylag magunk számára is hasznosan, kellemesen, vagy kellemesen.
1: Jó.
0: Igen.
1: Jó, innen folytatjuk, kedves hallgatók. Ha bárkinek van tippje, jó, akkor a Viber számunkra írjátok meg. 0-30-5-6-6-22-62.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor, az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgó-Tarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyvapál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Volán központot, az Óbudai Egyetem Salgó-Tarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérjárat és a Kertész utat. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43.000 forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tart. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült egész számla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség.
3: Időjárás.
5: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
4: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Hogyan ne gubózzunk be ősszel, most, hogy már közeledik és ránk telepedik a sötétség, illetve a depresszió, meg ilyesmik, és erről beszélgettünk a drága Nórival, aki azért egy-két életmód tippet tanácsot adott nektek, reméljük, hogy meg tudjátok majd ezt fogadni, de tényleg tehát mindenben tudunk, ha mindenben egy picit tudunk tudatosak lenni, ugye?
1: Annyira akkor, jó vagy, Ádám.
0: Akkor abban
1: igen.
0: Azért jók lehetünk.
1: Én igen. Szerintem, tehát nincsen semmi olyan marha nagy recept, hogy ha majd ezt meg azt csinálod, akkor szuper zseniális lesz, hanem pont ez, az, hogy sok apró.
0: Én a kajában fogom magam itt kiérni, amikor rágondolok, akkor össze fogok nyomni mondjuk egy, nem tudom, ilyen burgundi marharakot krumplipürével, és akkor vacsorára az és egy pohár vörösbor melléje, és akkor és akkor ez milyen ősz lesz így, hogy akkor ez antidepresszió ellen.
1: Az, illetve...
0: Van benne sárgarépocs, hogy narancsszín ott van.
1: Meg tudod mi? Azt még nem tudom, hogy te ettél-e már ezt a...
0: Mit?
1: Sütőtököt, de kvázi ez a kemencében elkészít.
0: Nem. De lehet, hogy fogok vele egy-két próbát tenni.
1: Figyelj, meg, érdemes.
0: Ilyen tócsnival fogom kezdeni, szerintem ilyen tökből.
1: De éhes tócsni. Vagyok, Ádám. De jó.
0: Én ezzel fogom szerintem magam valahogy túltenni ezen, hogy mindig ilyen lyukat és szívet és gyomrot melengető ételeket fogok.
1: Meg a narancsba kész, kevered.
0: A vodka juice-t.
1: Igen, a vodkát. Már nem tudtam, hogy melyik igen. Volt a... Igen. Szóval, hogy mindenki próbáljon meg tudatos. Szerintem, ha egy kicsit tudatosan odafigyelünk az elején arra, hogy akkor ne menjünk bele abban, hogy de rossz nekünk, hanem megtaláljuk ezeket az apró dolgokat, hogy mit tudunk még. Akinek kisebb gyereke van, lehet gyűjtögetni a leveleket, valamiket csinálni, tehát kreatívkodni is otthon. Vagy tényleg kinézni, ha a streaming szolgáltatóknál előre akár valami is apró sorozatot, amit a család is nézhet. Uh-huh. Szóval, hogy ilyen sok apró technikával, illetve gyakorlati elemmel szerintem rohadt jól le lehet hozni, és annyira gyorsan megy az idő, ezt mindig megmondjuk, pont ilyen gyorsan lesz szerintem tél és tavasz is.
0: Azt mondod, hogy szeptember 16-án?
1: Én nagyon szeretném.
0: Karvasanyúhoz csak éppen az ellentetje, az inverze, mert Karvaj meg tavaszolta azt mondani, hogy mindjárt van karácsony.
1: Jaj, tényleg karácsony. Nagyon szeretem a karácsony, csak ne legyen hozzá tél. Lehet, hogy majd már írni fognak, hogy itt takarodjak innen a hülyeségeimmel, de igen. Hogy én mindegy, lesz, ami lesz.
0: Akkor lesznek majd téli tippjeink is, ugye? Hogy akkor hogyan vészeld át a telet?
1: Mindenképp, és akkor én hiteles személy leszek rá, remélem.
0: Jó van, rendben. Na, de köszönöm. Megyünk tovább a megoslágerekkel, és aztán a következő órában a Mohora felé veszük majd az irányt.

0: és tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
11: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
12: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
13: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
14: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
15: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
16: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
15: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
16: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
17: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
18: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
19: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
20: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane?
22: Örvendek, Jane.
21: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
23: Nem,
21: mutasd
23: nem
21: meg.
23: Teszek ilyet.
21: Úristen!
0: csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
2: Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét. Az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
22: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
2: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: 8 óra van.
23: Itt a Megafon.
25: A mikrofonnál Molnár Róbert.
24: Hírek.
25: Elkészült Csörök község új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József, a település polgármestere elmondta, a Főnix-ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi tere teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szlovákiában is megtekinthető a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgótarján és Beszterce bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a salgótarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a salgótarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a salgótarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43 ezer forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állománypusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. A szakértők szerint a hatékony védelemhez az egész Adriára kiterjedő összehangolt intézkedésekre van szükség. Horvátország ezért Olaszországgal, Szlovéniával, Albániával és Montenegróval is együttműködik.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
25: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
25: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
26: Nagyot szól.
27: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
28: Itt jó vagy. Reggelt mindenkinek, itt vagyok, hallasz?
27: Igen, jó, azért mindenki. Mondom, hogy a potvételrel kellett egy picit itt
28: vagyunk. Meg vagyunk.
27: Na, szevasztok, kedvesek, itt vagyunk, és akkor morra felé vesztük az irányt ebben az órában. Na,
28: Nem megyünk túl messze,
27: de hát igen, általában, hogyha a Mohoráról van szó a rádió műsorunkban ilyenkor reggel, akkor mindig a Tolnai Klári emlékházról szoktunk beszélni. Jártál-e már valaha, ever voltál?
28: Jártam. Egyrészt nekem ugye kolléginám ott lakik, és még úgy, hogy ilyen kollégás találkozásnál is volt, hogy elsétáltunk, és megnéztük, és szerintem voltam még egy alkalommal.
27: Na.
28: Úgyhogy igen.
27: Én imádom. Nagyjából mióta itt ebben a kis igen, média tevékenység benne vagyok, nagyon sokat voltam forgatni. Nagyon sok remek színésszel, színész legendával tudtam egyébként beszélgetni, mert ugye évről évre mindig vannak ilyen találkozók, ezt nem tudom, hogy tudják-e például a hallgatók. Nem tudom, az Egri csillagoknak a szereplői jöttek-e, például volt egy ilyen találkozó felolvasó estektől kezdve, olyan arcokkal, hangokkal lehetett találkozni évről évre.
28: És ők ide jönnek le, ugye?
27: És ide jönnek Tolnai Klári emlékházba, így van. És hát van egy hölgy, aki évről évre visszajár oda, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, most már akár a szezonnyitást tekintve is, ő abszolút megkerülhetetlen. Hát a hölgy hangjára kell most figyelni.
29: És kaphatnék egy falatot kiváló meggyes lepényéből, Mrs. Lipton.
30: Hú, igen, természetesen Wilson kapitány, szolgálja ki magát.
27: Na, hát ugye pán más, mint pásztor Erzsi gyerekek.
28: Úristen, hát mennyi embernek adta a szinkron
27: igen,
28: hangját.
27: Ugye ez a csengetett Milord volt, és ugye benne ugye Mrs. Liptonnak a hangja volt a pásztor Erzsi. És hát ő az, aki évről évre egyébként meg tudta nyitni a Tolnai Klári emlékházat, egy pici beszélgetés szokott vele lenni, mert ugye mindig évről évre más és más tematikájú kiállítások vannak, találkozók vannak, ugye Tolnai Klári díjátadástól kezdve minden játszik, és hát ugye most meg tudtam egy pár hete, hogy visszavonult, tényleg a színpadtól végleg. Nem volt annyira jó a visszavonulása neki, hogy néztem a dolgokat, meg a híreket, mert hogy rosszul lett a színpadom, és hogy ott nagyon szarul jött ki. Igen, mert mondták már neki többen, hogy már tényleg nem, de ő hajtatlan volt, meg stb. És olyan szarul jött ki a vége. Ugyanakkor még jön, és van, és működik, és létezik. Pásztor Erzsi, hál' Istennek, olyannyira, hogy hát egy saját szobát kap a Tolnai Klári emlékházban.
28: Mennyire jó!
27: És hamarosan itt lesz majd velünk, ugye már 9. életévét betöltötte, és úgy itt lesz velünk, hogy jön majd ismételte Mohorára az emlékházba, és mondom, most már egy saját szobát fog ő kapni, és hát javában zajlik ennek az emlékszobának a berendezése, rengeteg tárgyal, emlékkel, cuccol, színházi dolgokkal, úgyhogy Balla Istvánt hívjuk mindjárt, ő az, aki mi szoktunk beszélgetni.
28: De egyébként az élő mellett még mondunk azt, hogy emlék szobája lesz.
27: Hát,
28: nem béna szerinted?
27: Hát most tudnak el emlékház, hát most emlékszoba vagy, vagy akkor csak egy Pásztor Erzsi szoba.
28: Igen, én nekem ez így lesz jobban tetszik,
27: egy szobája,
28: add meg nekem
27: van.
28: Ezt.
27: Úgyhogy a Pistával beszélgettünk mindjárt arról, akkor tényleg ez hogyan működik, mi fog történni, milyen a szoba maga, illetve akkor hogyan tovább Pásztor Erzsivel, mert azért tényleg fog majd érkezni, úgyhogy egy pár dal, és erről beszélgetünk az Istvánnal.

0: meg a slágerek után Mohora felé vesszük az irányt, ahogy az előző percekben is, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. És hát ismételten van egy közös pontunk a drága Norival, mert hogy ugye ő is volt már a Mohorai Tolnai Klári emlékházban.
1: Például ez is egy közös pontunk.
0: Ez egy fontos közös pontunk, így van, mert hogy én többször elmondtam már a Balla Istvánnak is, akivel beszélgetünk majd mindjárt, hogy egyébként annyira imádom azt a házat, tehát bemész, az udvara is, tehát hogy szerintem a kertje, ahogy ott vannak a fák, le van szorva ugye Fejér Kavicssal a belső rész, hátul egy kis ilyen kis színház, színpadszerű történet.
1: Az egésznek a milliója annyira megfogalmódik.
0: Kis házikó, kint a kemence, tehát hogy nem ez, tudod, nem az az épített ilyen pacekra megtervezett kert, hogy akkor milliméteresen le van nyírva minden, és akkor tudod minden, hanem hogy az egész él, az egész ház. Nagyon jó él az egész kert és a házad együtt, és nagyon szeretek oda menni egyébként. És hogy évről évre ezért járogatok, a munkámból kiindulva, és nagyon sok színésztővel tudtunk beszélgetni, és nagyon jó egyébként, hogy egy olyan közvetlen környezetben vagy ott, hogy így nem azt, hogy tudod, hogy félsz oda menni, hanem hogy ők jönnek oda hozzád, hogy olyan fülednem, hogy kicsoda, és akkor tudod, ó igen, és akkor tehát, hogy így tényleg oda léptek hozzád színészek, is lehet beszélgetni, mert tök jó, és ezt ők is érzik. És ugye Pásztor Erzsi az, hogy mondtuk az előbb is, akik gyakorlatilag visszajár már, és István nagyon jól megfogalmazta, akivel beszélgetünk mindjárt, hogy hát kvázi már kitúrta Tolnai Klárit egyébként a saját emlékházából, Bert Hálvárgyi szobája is lett neki, vagy lesz neki, úgyhogy az, aki jövőre megnyitja az emlékházat, megnyitja a szezont, és hát most ugye azért beszélgetünk majd mindjárt az Istvánnal, mert hogy egy szobát fognak neki kialakítani, ünnepelni fogják majd őt egy ilyen kis közös beszélgetés, a közös látogatás tekintetében, és hát tényleg egy nagyon klassz program elé nézünk, már csak azért is, hogy mert visszavonult már a művésznő a színpadtól, úgyhogy beszélgetünk egy picit az Istvánnal arról, hogy akkor tényleg hogy indult ennek a szobának a története, hogy állnak most, és hát egyáltalán tényleg, akkor visszamehetünk a KH-ig is, mert hogy akkor a Pásztor Erzsi és a Mohorai Tolnai Klári emlékháznak a hogy mondjam, kapcsolata az hova és mikor.
1: Illetve hány szoba van még ott?
0: Így van.
1: Esetlegesen.
0: Hát, ha lesz még ugye? Egy következő, így van. István itt van a vonalban. Szia, jó reggelt. Halló, halló.
2: Napos időt kívánok.
0: Szia.
2: Hát én már meg is fejezem ezzel.
0: Nem.
2: Üdvözlöm a csapatot, meg a
0: köszönjük.
2: Na, kezdjük már
0: onnan, hogy indult egyébként tényleg azt, hogy maga az emlékház érte Pásztor Erzsi, ilyen szorosra fűződött a viszony István, hogy akkor ő volt az, aki minden éve megnyitja a szezont. Én már csak ebbe belecseppentem, de nem tudom, hogyha visszaemlékszem, nem is tudom, akkor pontosan ő hogy kapta meg mondjuk ezt a szerepet is ezzel a kulccsal.
2: Hát vele való kapcsolat egy 20 éve kezdődött már, amikor eljött egy kis baráti beszélgetésre, Tolnai Klárit idézte, az ő szellemét idézte, és hát annyira beleszeretett a millióbe, az emberekbe, a házba, az ügybe, hogy hát szó szerint itt ragadt, úgyhogy hazajár most már, sőt, mi találtagjaként kezel minket, mi meg őt, úgyhogy néhány évvel ezelőtt szabadtéri színpadot, mikor avattam Vándor Éva, ezt elnevezve, úgyhogy egy ilyen már bővült az emlékház, és hát az óriási barátság, meg ez a tisztelet elindította azt az ügyet, hogy már évekkel ezelőtt csináltunk egy hasonló kiállítást, akkor csak egy ilyen néhány hónapra volt,

0: Körülbelül olyan 60%-os a kiállítás, ami szépen alakul, úgyhogy jövő héten szombaton nyilvános eseményként, ami talán érdekesség, ez, hogyha mondhatok, hogy ugye 1961-ben Szénetár Miklós meghívta a színházába előadásra, és akkor kezdődött a karrierje tulajdonképpen, és a Palóc Klasszik oldtimeresek csapata pedig el fogja hozni őt. Már személyesen Pásztor Erzsi egy oldtimerrel érkezik, ami 1961-ben egy Skoda Felicia.
1: De jó, milyen stílusos.
0: Pont abból a korszakból, úgyhogy már próbáljuk úgy a dizájnt is, meg a megérkezést úgy csinálni, hogy visszacsöppennénk a 60-as évekbe.
2: Úgyhogy biztos évezni fogja egyébként nagyon.
0: És idézi, és hát a kiállítás belseje pedig egy szobát alakítottunk ki, ahol illetve több szoba van egyelőre, amiben megjelenik a gyermekkora, akkor a szobá, egy szobai interiőr is ki lesz alakítva, ahol az ő fotelje, a lámpája,
2: hát
0: kandalló.
2: Ezt akartam pont kérdezni,
0: hogy a régi emlékek.
2: Hogy akkor nem csak mondjuk fotó, meg színházi kellékek, vagy
0: hát darabok. Fotóból 90, plakátból egészen a 60-as évekig visszamenőleg, hát egy 40 darab.
2: Aha.
0: Hát ott sikerült szerezni, és hát az ő személyes tárgyai, neki is lesz Puderkofi műszempilla, meg minden, ami forgott a színpadon.
2: Jó.
0: Családi egy-két érdekesség. Úgyhogy nagyon színes, hát hasonló, mint a Tolnai Klárié, egy hasonló, de mégis egészen más.
2: De jó. Más
0: állítás, úgyhogy egy izgalmas forgatag, meg hát mondjuk nem túl nagyok a tereink, de hát ilyen, hát egyébként is ilyen családiasra.
2: Igen, ez jellemző szokott lenni rá.
0: Nem olyan, mint egy hivatalos kiállító terem, ahol ilyen szárazon üres falakra igen, néhány képet feltesznek, hanem tényleg, mintha az otthonába lépnél, illetve lesz egy szár öltöző is másik oldalon is, úgyhogy ott lesznek ezek a képek, amiket hordott a padon.
2: Nagyon jó. De csak ugye mondtok hallgatóknak is, hogy ő már nem aktív, tehát most már azért visszalépett a színpadtól, hát tényleg már 90 éves egyébként, de attól még hát nyilván, hogy az egészsége bírja, de hogy járogatni fog még, nem tudom, a szezonnyitást is tekint, mert reméljük, mert tudom azt, hogy betegségből azért most egy kicsit fölépül.
0: Én szerintem ilyen meghívásoknak mindenhova eleget fog tenni, úgyhogy haknizhat majd még ilyen óriási történetei vannak, hogy lelőhetetlen.
2: Igen.
0: Hát ez érteti őt. Arról nem beszélve, hogy lesz egy megjelent róla egy könyv, itt volt a könyvemutató, illetve sajtótájékoztató, megjelent róla egy könyv, és ez is látható lett majd, illetve hogyha aki kívánja, annak dedikálja majd a művésznő, úgyhogy lesz személyes találkozás a közönséggel. Nyitott lesz a dolog, hát reméljük az idő engedi, hogy kabrióval érkezik, és utána egy szabadtéri megnyitó, mert ugye a ház most direkt nyilvánosra tettük, mert nagyon nagy az érdeklődés.
2: Abszolút gondolom.
0: De hát az idő reméljük, hogy
2: velünk lesz. Igen, mert akkor lehet, hogy tömegű rotálni, mert
0: Igen.
2: Oké, István, köszönöm, és akkor találkozunk jövő héten. Jó?
0: Nagy szeretettel várunk benneteket.
2: Köszönjük. Szia, minden jót.
1: Szia, minden jót.
2: Na, úgyhogy igen, általában ezek a, ahogy az István is mondta, ezek a színészi találkozások, vagy színészes találkozások azért az emlékházban azok nem szoktak annyira nyilvánosak lenni. Egész egyszerű okból, mert hogy nagyon pici.
1: A férőhely, hát ez egyértelmű.
2: Ment ugye egy
1: régi
2: parasztház, ugye az eleve kis szobákkal kooperál, és ugye csak így fölfele tudsz menni kvázi, ugye, hogy tehát hosszúkás az egész történet, nagyon sok cucc van, és egyszerűen nem tudsz normális. Tehát igen, tehát hogy sok embert nem tudsz jól kezelni, és hogyha kint van ez, azért csináltak egy színpadot is kintre, van egy ilyen fedett, nagyon jó kis színpad megcsinálva, mert akkor ugye ez akkor kint el tud egy picikét oszlani, de tényleg ez egy ez egy parasztház, és annak az udvara, egy kisebb udvara, amiben szintén azért vannak cuccok, meg be van építve, tehát ezért nem volt ez mindig nyilvános, viszont most igen, Mrs. Liptonnal úgy tűnik, hogy lehet találkozni.
1: Még mennyire megvan ez, ahogy ő ezzel az oldtimer cabrióval be a nagy

0: viszony megindul, nem? Óriási.
1: Hogy az ismerétnek azért az elmúlt években nagyon jó gyakorlatuk lett azzal kapcsolatban, hogy hogyan tálaljanak egy-egy ilyen rendezvényt, akár színészhez passzolva. Úgyhogy,
0: ez abszolút
1: úgyhogy mindig passzol. Jön, emlékszem, amikor megnyitotta is, és akkor ott csinálta a fesztivált állandóan pásztor.
0: Hát ez meg humor.
1: Nagyon, úgyhogy csinálják el neki még mindig. Jó, úgyhogy jövő héten nyílik a szobája, úgyhogy ezt majd érdemes megnézni, kedves hallgatók.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Elkészült Csörök község új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József, a település polgármestere elmondta, a Főnix ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi tere teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szlovákiában is megtekinthető a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgótarján és Beszterce Bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi Vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a salgótarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce Bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a salgótarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a salgótarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatásáról sértett 43 ezer forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Az Adria melegedése is megzavarja a szardiniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. A szakértők szerint a hatékony védelemhez az egész Adriára kiterjedő összehangolt intézkedésekre van szükség. Horvátország ezért Olaszországgal, Szlovéniával, Albániával és Montenegróval is együttműködik.
4: Időjárás.
3: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
2: Közlekedés.
3: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etes belterületén számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megapon.
5: Nagyon.

0: Bala Istvánnal beszélgettünk az előzőekben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Drága Pista, ugye, aki a Monrai Tolnai Klári Emlékháznak az alapítója, a vezetője, kurátora, ő volt a vendégünk, és arról beszélgettünk, hogy hát igen, kitúrta Pásztor Erzsi Tolnai Klárit.
1: Gyakorlatilag azért hagyott neki egy szobát.
0: Saját emlékházában kitúrta Tolnai Klárit Pásztor Erzsi, mert hogy kap egy szobát jövő héten szombaton délután.
1: Sőt, nem is csak egyet, nem? Most több, arról igen, volt szó, hogy több is lesz.
0: Jól mondom, akkor gyerekkora, nem tudom, tehát, hogy így lesz egy interjőr, ugye egy belesz.
1: Bízunk benne, hogy a Klára asszonynak még marad. Jó, ez egy béna vicc volt, mert biztos,
0: hát
1: hogy
0: Klára
1: marad.
0: Klára asszonynak azért ott van, mert elég komoly, azt mondja, ez 1-2-3 szobája van Klára asszonynak.
1: Tehát az megmarad azért.
0: Azért az persze, és akkor aztán a vörös szobát, mint hogy úgy azt említette volna, hogy azt azon, amit át tudnak variálni, uh-huh, mindig ugye alkalomról alkalomra, mert talán lehet, hogy még egyet. De hogy itt lesz jövő héten, és akkor tényleg ez most egy ilyen kivételes alkalom lesz, mert hogy egy nyilvános bemutatóról, egy nyilvános kiállítás megnyitóról van szó.
1: Mint ahogy hallottuk azt, igen, hogy nagy az érdeklődés.
0: Igen, ami ritkaság számba megy, ahogy mondtuk az előzőekben is, hogy a helynek a szűkessége miatt, úgyhogy ha valaki akarna találkozni Pásztor Erzsivel, vagy megnézni egy ilyen történet, hogy egy 61-es kabrióval megérkezik a Mohorára, a kis utcába, és megáll a Tolnai Klári emlékház előtt.
1: Remélem, valami kendő lesz a fején, ami tudod,
0: biztos,
1: ilyen Brigitte Bardóson lesz fölpakolva a nyakára.
0: És jön, és megállás nélkül.
1: És majd mondja.
0: És minden évben, találkozunk, akkor édesem, azt kérdezel, amit akarsz, tündérem, ízét, tehát, hogy ilyen egyébként a Tolnai Klári.
1: Egy tündér
0: a Pásztor Erzsi.
1: De figyelj, nemhogy a cukrászdában is ő volt, tehát itt a régi határ cukrászdában, ott is egy ilyen volt, ugye? Az Tolnai Klári emlékkor.
0: Ott emlékév volt, azt hiszem, ami kerek évforduló volt, és akkor ott a Jagyut Peti bácsi csinált tolnai bombonokat.
1: Tényleg, tudom, na, jó.
0: És
1: jó,
0: akkor volt kirakva oda egy ilyen, nem tudom, egy nagy paraván, akkor ott ünnep volt, és akkor lehetett Tolnai Klári bombonokat annó kapni. Ez nagyon jó is volt, arra emlékszem, ott voltam, az egy fincsi desszert volt nagyon.
1: Hú, azt most tetszett. Adnánk, nem?
0: Most nagyon itt bedobálnék, vagy kettőt, meg a slágerek alatt, tudod, én nagyon volt. Na, úgyhogy különleges ez az alkalom, tényleg, én nagyon szeretem, úgyhogy valószínűleg én jövőt ott leszek. De nyertek ti is, jó? A 3:30, azt hiszem, és akkor nyitott. De hogyha nem fogtok beférni, akkor sem lesz baj, mert azért egy jó pár hónapig majd lehet ezt látni, úgyhogy előzetes bejelentkezés, becsörgetés.
1: Én gondolom, hogy ez egy végül is hosszabb, nem egy fél órás epizód lesz ott, tehát akár melegváltáson is lehet, nem?
0: Ja, lehet, csak mondom, sokan vannak mindig, tehát hogy igen, ez egy pici hátrány neki, de hát nem baj. Aki meg nem tud dönni, vagy nem fér be, az meg egyébként tényleg egy jó pár hónapig ez látható lesz, úgyhogy érdemes ezt majd megnézni.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
7: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
8: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
7: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarorsi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor, az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyvapál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomás út kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Volán központot, az Óbudai Egyetem Salgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérgyárat és a Kertész utat. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására sértett 43 ezer forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte letartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség.
9: Időjárás.
10: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
9: Közlekedés.
10: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
11: Nagyot szól.
12: Ezek voltak a 9-es hírek. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták!
13: Sziasztok!
12: Na, hát már csak egy óránk van hátra, ez az óra pedig általában nem másról szokott szólni, mint Varga Bíró Tamásról, úgyhogy jön majd a kék halál robata, meg nem tudom mi lesz, úgyhogy ez, ahogy általában lenni szokott, számomra is meglepetés.
13: Biztos egy... különleges lesz, igen, mint mindig.
12: Pár dal, és akkor ő következik, addig is, ha bárkinek bármi, tényleg akár mondjuk téma ötlet, akkor 0630 566 2262.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Verőfényes jó reggelt!
3: Meg a slágerek a reggel ritmusában!

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Meglepett Varga Bíró Tamás, mert hogy az imént, ahogy a stúdióba érkezett, kérdeztem tőle, klasszik lesz-e, avagy sem. És mondta, hogy nem, mert hogy gyűrűk ura.
1: Egy gyűrű mind felett.
0: Igen.
1: Bilincs az egyetlen. Ezt Lillának is szoktam mondani. Igen.
0: Na, hogy ráakadtál ilyen gyűrűk ura érdekességekre?
1: Hát úgy, hogy jó reggelt neked és mindenkinek, aki minket hallgat. Kérlek szépen, úgy, hogy már nem is tudom, milyen valamiféle évfordulója van.
0: Aha, lehet.
1: Se tudja, hogy milyen.
0: Én annyira nem vagyok.
1: De az érdekes, hogy ezek ilyen nagyon viccesek voltak, és volt, amit már tudtam, de érdekes. Volt, amit abszolút nem tudtam, és engem is meglepett. Közben így néha kijajolok a mikrofontól, kiköpem a tüdőmet, mert hogy ebből a mocsadék náthából egyszerűen nem vagyok képes kijönni.
0: Szomorú ez.
1: Ez szomorú.
0: Ez igen. Szomorú. Igen.
1: Már múltkor ilyen harag dűterápiát javasoltam Lillának. Mondom, most édesem, most felülök az ágyba, és te minden dühödet, amit irántam érzel, azt a kicsi ökleiddel így a hátamon, és akkor így megdögönyözött.
0: Hát,
1: valami. Én éreztem már így a közepén, hogy ezt nem kellett volna. Nagyon nagy ütések voltak.
0: Szótfogadott a feleséged.
1: Szótfogadott, igen. Na. Szófogadó. Én meg neki vagyok szófogadó. Na, hát kérlek szépen, Galadrielnek varázslatos tünde tekintete van ebben a trilógiában, és úgy gondolnánk, hogy ezt mindenféle CGI-jal, vagy ilyen utólagos machinációval értékel, vagy valami, úristen, nem. A Galadrielt játszó színész szemei elé picinke karácsonyfa izzókat lógattak. Ezzel értékel. Uh-huh. Az milyen aranyos,
0: nagyon nem? Jó.
1: Mikor középföldére megjön a karácsony.
0: Igen.
1: Jézuska.
0: Szép is ez. Mindig ezeket szeretem, ezeket az analóg megoldásokat.
1: Abszolút.
0: Nem kell mindig, és akkor kreatív vagy, mert meg lehet oldani AI-ja, CGI-ja.
1: Mindig mondtam, figyelj, ha még emlékszem, amikor volt talán a Valaki című dalomnál, amikor ilyen brilliáns szólót rögtön összél rá. Úgyhogy lined-ban volt a gitárod, igen, be volt kötve.
0: Vonalban.
1: Ugyanakkor hangszóró is volt, és egy mars, szóval egy igen, ilyen izé volt ott, és visszaverte a dolgokat, tehát ilyen duplán jöttek ott a hangok, kipróbáltuk.
0: Ez óriási.
1: De mikor a Mikó Falvi Kovács dal című dalomat csináltuk, akkor például bevittünk egy üllőt és kalapácsokat.
0: Hát azt persze, hogy ezek nagyon jók. Vagy azt, hogy kiviszed mondjuk, nem tudom, egy üres folyosóra, hogy legyen mondjuk reverb, és nem kell rátenni a visszhangot. Tehát ezek mind nagyon jó dolgok.
1: Ezek nagyon jók. Nem is tudom, hogy a Sordinót Petike miből csinálta, papírból, meg WC-ből,
0: hát nekem az a szokása volt, mikor nem volt neki kápolja, hogy akkor fogtunk, és akkor két befőttes gumi segítségével egy szimpla kettőbés ceruzát rátettünk a nyakra, és meg volt.
1: Remekül működik. A kettőbés ceruza az remekül működik, igen.
0: Na.
1: A megyét, The Shire,
0: igen,
1: a díszletesek annyira élethűen építették meg, hogy senkinek nem volt szíve lebontani.
0: És ez minden mai napok ott van, ugye?
1: Turista park, igen, ráadásul.
0: Igen.
1: Beköltözhetsz. Igen. Új-Zéland, mehetsz. Zsákos Bilbo házába, vagy
0: annyira
1: Csavardi Samuéba, vagy mit tudom én. Igen. Ez a világ legjobb.
0: Legjobb dolga, hogy ott léddelt Samu. Igen.
1: Munka volt benne, a cucliba.
0: Hát biztos vagyok.
1: Mert 40 szakember összehangolt munkáját igényelte például az, hogy meglegyen az a 19 000 jelmez, és az a 10 000 kézzel készített nyilvessző.
0: És hogy akkor elképzeljük azt, hogy akkor miért kerül, nem tudom én, miért 200 kerül ennyibe, millió ugye? Dollárba.
1: Ugye?
0: És akkor hát ki kell ugye faragni ezeket a nyilvesszőket.
1: De hogyha meg elmegy a tesó a Maunika showba, az kér 100 000 forintot, csak azért, hogy ott elgyepálja a szomszédját.
0: Igen.
1: Az nem, érted? Tehát, hogy
0: igen,
1: ezek meg hát azért mégiscsak színészek.
0: Igen.
1: Na kérem szépen, az valami döbbenetes egyébként, hogy megcsinálták például ezeket a nyilvesszőket kézzel. Nem vettek a boltból, és akkor azt mondták, hogy majd úgy távolról, vagy semmi, nem, kézzel csinálták. És ez nincs benne a filmben, nincs is említve, sőt egy ízben talán pont Galadrielnél megjelenik az, hogy nyúl a tegzébe, és nincs ott. Nincs. Csak hát ugye Tolkien mester úrtól tudjuk, hogy a tündék tegzéből soha nem fogy ki a nyilvesszőny. Ezt úgy elfelejtették mind megemlíteni, mind hitelesen ábrázolni, de hát mindegy, Tolkien már meghalt. Aragorn szerepét ketten is visszautasították, például Daniel Day-Lewis,
0: igen,
1: remek színész, remek, és Nicolas Cage. Lett volna Aragorn.
0: Nem, most már szegény, már nagyon zsébél.
1: Jó, de hát most akkor
0: van már Nicolas.
1: No, de hát akkor még, igen, ember.
0: Akkor még sztár volt.
1: Ha azt mondtad volna valakinek, hogy Viggo Mortensen, az azt hitte volna, hogy egy dán teniszjátékos.
0: Hát akkor még igen. Akkor még
1: nem volt.
0: Egy-két meccskében volt benne, azt hiszem.
1: Igen.
0: De azóta sem vitte túl Viggo, tehát hogy nem,
1: nem
0: nagyon sok
1: nem
0: volt benne.
1: Nem. De hát tulajdonképpen elég egyet villantani.
0: Egyébként így van.
1: És akkor abból úgy megélsz.
0: A Tűz óceánját, azt nagyon jól játszik abban, az a nagyon jó, igen, film, az, igen, a Mustangos közel-keleti lóverseny, az nagyon
1: talán
0: nagyon
1: még
0: jó.
1: Valami sorozata is volt, hát, vagy van neki, tudom, ami olyan jó. De pedig igazán, én szeretem.
0: Szerintem is jó karakter.
1: Nekem kicsit olyan Lance Hendrickson-es.
0: Igen, olyan benne. Igen, egy kis ilyen skandináv vonal.
1: Mikkelsen, olyan Sanson, Sean Chen. Igen. A Sarumant játszó Christopher Lee volt a stábból az egyetlen, aki...
0: A Star Warsban is benne volt.
1: Ez igaz.
0: Kész,
1: ez igaz, de ennél sokkal történelmibb a dolog, és egyben irodalmibb, és kötődő a Gyűrűk urához. Aki még személyesen találkozott Tolkiennel.
0: De király.
1: Az milyen értetlen. Hát nem tudom, nekem a haverom, hogy ez Tolki, így becéztük, az nem így mondta. Érted? De az így van, olvastam, az lehet, de ő írta. Érted? Szóval.
0: Igen.
1: Na hát a következő basszus. A Gandalf szerepére Sean Connery-t hívták.
0: Uh-huh.
1: Sir Sean Connery hívták. Azt mondta, hogy ezt a szart ő nem érti. Nem tudja, hogy mi van,
0: nem
1: most?
0: Nem érti ezt a szart?
1: Bingbók, bumbók, gyugyók, gyűrű, középföld, de biztos nem érte a távolságot, érted, hogy mi ezt három epizód, meg még amit tudom én, a franchise-ok.
0: Igen.
1: Gyerekek, ez hülyeség. Adjátok abba, Jack Peter. Igen. Ezt ne csináld. Ez veszélyes. Igen. Tehát ezt ne csináld. Így bukott el közel 400 millió dollár részesedést. Jó, biztos meg tud élni valamiből,
0: érted?
1: Összekaparja a sufni aljáról a kis dolgokat, meg mit tudom én.
0: Ez egyik kastélyából.
1: Az egyik kastélyából átviszi a másikba, vagy nem tudom, felföldön. Persze. Skótő.
0: Skót,
1: persze.
0: Hát tényleg, mert szoknyás való.
1: Persze. A Connery klán, gondolom.
0: Tényleg.
1: A Connery klán tagja. Gondolom nem halhatatlan, de azért.
0: Igen.
1: Már halhatatlan.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen. Na.
1: És a végül, de nem utolsó sorban kettő ilyen adat. Hát ezen behaltam. A kilenc színész, a Gyűrű Szövetsége, ugye? A forgatás végén közös Tünde Rúna tetoválást csináltatott.
0: Ja, azt tudtam, igen, van egy ilyen közös izé. Igen.
1: Kilenc. De tizen voltak.
0: Milyen tizen?
1: Hát a Gimlét játszó Velszi színész, John Rhys Davies.
0: Igen.
1: Ő a dublőrét küldte.
0: Komolyan?
1: Persze. Gyerekek, én ezt a szart, kínai leveskonzerv feliratokat, én ilyeneket nem hagyjatok,

0: farosgalva, ami a erdőben van, és akkor ott állja körül azt a nagy asztalt, vagy követ, vagy mit tudom, én nem is tudom, hogy mi az, már annyira nem emlékszem. És akkor ugye az arányokat, ahogy látod, hogy hát néha nem stimmelnek, de akkor gyorsan elkapja a kamera, hogy őket mutat mást, érted? Mutat egy embert, meg egy tündét, az nem egy olyan nagy különbség. De ennyit tudtam szerintem.
1: Jó, aranyoska volt.
2: Aranyoska volt.
0: Jó, kis karácsonyfa ízós.
1: Na, nagyjából még szoktam nézni, nem tudom, én 3 évente nekem még DVD-m van.
0: Meg. De old school.
1: Talán nem is egyébként, nem is HD, meg nem is Blu-ray, viszont a rendezői, nem tudom én, 4 órás.
0: A rendezői változat. Igen, az én mindig hosszú. Megvárom azokat, én azokat nagyon szeretem. Igen.
1: Gyönyörű, szép, ilyen 4-5 DVD egy boxban, és úgy iszik, egy kódex.
0: Ja, meg bőr
1: nem, érzelmű, de bőrhatású, vagy? Igen.
0: Bőrhatású,
1: igen. Most hattam meg valamelyik nyári, vagy tavaszi hónapban rám elém jött.
0: A szárnyas fejvadász.
1: A 3 kötet, vagy 3 rész egyben. Viszont az oldala, ugye, hogy mondják, nem a gerinc rész, hanem a...
0: Hát a rendes az oldala igen, rész, az a középfölde, gondolom.
1: Az festett.
0: És középfölde?
1: Nem, ilyen rúnákot is. Rúnákkal van. Nem a gerinc, hanem az gyönyörű szép. És akkor vörös kis textil, szőtt könyvjelző, gyönyörű szép. Egy kódex olyan. Na, jó van, köszi, holnap folytatjuk.
0: Alig várom, szia.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor, az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyvapál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Volán központot, az Óbudai Egyetem Salgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérjárat és a Kertészutat. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43 000 forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyonelleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani.

0: az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedőváltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség.
1: Időjárás.
0: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü.
2: Startmenü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.

0: Szociálsz. Szociálsz.
1: Itt a vége már a kedves hallgatók, köszönjük szépen a mai
2: napot.
1: Igen, fuss el véle. Jól van. Jó, oké. Volt akkor begubózás ellenes beszélgetésünk. Ma meg tudtuk azt, hogy Pásztor Erzsi kitúrta a Tolnai Klárit az emlékházából. Jó volt ez a mai nap, nekem tetszett.
2: Ádám, teljesen jó. Csöppet sem csücskösen, de összefoglalta
1: igen.
2: A mai napot.
1: Na,
2: milyen idézetet találtunk?
1: Hát ha már itt ősz van, meg ránk jön a sötétség, és mindenki depressziós lesz, és sírni fog, valami...
2: Nem.
1: Ezzel az évszakkal kapcsolatost keresünk. Itt van Albert Camus, milyen szépet mondott. Tessék, itt van.
2: Azt mondta. Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.
1: Na, tessék, francia író, filozófus.
2: Camus. Igen.
1: Na, úgyhogy ennyi, ezt mindenki fogadja.
2: Ő a Norbi kedvence szerintem.
1: Biztos, neki ugye? Rengeteg ilyen francia költője, írója van, akit nagyon szeret. Igen, na, úgyhogy mindenkit ölel, reméljük.
2: Ölel, és boldog őszt.
1: És akkor holnap jövünk, szevasztok.
2: Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
8: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
9: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
8: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
9: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
8: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Gyere, Magic Mike! Ő
13: Örvendek, Jane.
12: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
14: Nem,
12: mutasd
14: nem
12: meg.
14: Teszek ilyet.
10: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
15: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
15: Hírek.
16: Elkészült Csörök község új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József, a település polgármestere elmondta, a Főnix-ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi teret teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szlovákiában is megtekinthető a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgótarján és Beszterce bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a salgótarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a salgótarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a salgótarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43 ezer forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. A szakértők szerint a hatékony védelemhez az egész Adriára kiterjedő összehangolt intézkedésekre van szükség. Horvátország ezért Olaszországgal, Szlovéniával, Albániával és Montenegróval is együttműködik.
13: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
13: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
16: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
5: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
15: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
13: Közlekedés.
16: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
10: Nagyon szól.
17: Kellemes őszi napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez itt ma is a kirakat, a műsor, amiben minden benne lesz délután 4-ig. Rögtön egy vagány játékos dallal indítjuk a napot. Ha szeretik az önbizalommal teli, kicsit pimasz, flörtölős popzenét, akkor Devon Cole felvétele garantáltan mosoly csalhat az arcukra. A kanadai énekes dalszerző 2022-ben jelentette meg a Hey Cowboy című dalt, amelyben egy kis country western hangulat keveredik a modern poppal. Jön tehát Devon Cole és a Hey Cowboy itt a Megafonban.

Recept rovattal megyünk tovább a kirakatban. Reflux esetén ebédre érdemes könnyű, nem túl zsíros, nem csípős és kisebb adagú ételt választani. Íme egy jó ötlet, cukkin és csirkemell rizssel. Hozzávalók 300 g csirkemell, egy kisebb cukkini, 120 g rizs, egy evőkanál olívaolaj, kevés só, petrezselyen vagy kapor, illetve kevés víz. A rizst főzzük meg enyhén sós vízben, a csirke mellett vágjuk kisebb darabokra és kevés olívaolajon alacsonyabb hőfokon pirítsuk meg. Adjuk hozzá a felkarikázott cukkinit, majd kevés vízzel pároljuk puhára. Sózzuk enyhén, végül szórjuk meg a friss petrezselyemmel vagy kaporral. Rizssel tálaljuk. Extra refluxbarát tipp, ne tegyünk bele fokhagymát, hagymát, csípős paprikát, paradicsomot vagy erős fűszereket. Érdemes kipróbálni ezt a refluxbarát ételt, ez volt a cukkin és csirkemell rizssel.

hírakat a műsor, amiben minden benne van. Szeptember 16-a van. Köszöntöm a mai névnaposokat, az Editeket, az Ambrusokat és a Cipriánokat. Az Edit germán eredetű név, jelentése az örökséghez, birtokhoz, gazdagsághoz kapcsolódik. Az Ambrus görög eredetű, jelentése halhatatlan, míg a Ciprián latin eredetű név, jelentése Ciprus szigetéről származó. És természetesen ezen a napon sem feledkezünk meg azokról, akiknek ma van a születésnapjuk, legyen szó kerek évfordulóról, vagy egy újabb boldog esztendőről, ez a nap csak önökről szól. Isten éltesse tehát az Editeket, az Ambrusokat és a Cipriánokat, valamint a születésnaposokat. Jön egy nagyszerű sláger nekik.

Minden idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább a menü ajánlóval a kirakatot. Mit érdemes ma ebédelni leszenyén a Hubert panzióban? Már is mondom, a mai ajánlat orosz káposztaleves, sertés húsleves, csirkemell tropik módra, ananásszal őszi barackkal sajttal, rizssel hasámbal salátával, sertésvadas párolt knédlivel, töltött tésztatáskák, gombával, sajttal, szalonnával és tejföllel, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával, balasagyarmat, svejk vendéglő, a mai ebéd, savanyú káposztaleves, füstölt kolbásszal, csontleves, aranygaluska vaníliaöntettel, rántott sertésszelet, majonézes burgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékony

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Gyere, Magic Mike!
4: Örvendek, Jane.
3: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
5: Nem,
3: mutasd
5: nem
3: meg.
5: Teszek ilyet.
1: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kiveszeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a kulturális vagyonkezelő Kft. Vette át. Schmidt Mária korábban közölte, hogy az átadás átvétel megtörtént, az alapítvány pedig szabályosan elszámolt vagyonával és eszközeivel. Az intézmény bezárásáról szóló hírekre reagálva a Fidesz parlamenti frakciója a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követelte. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a Demokrácia Nemzetközi Napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Nem mindennapi utas zavarta meg a varsói vasúti közlekedést. Egy jávorszarvas tévedt a lengyel főváros központi pályaudvarára, majd a sínekre sétált, közölte több hírportál. Az állat miatt több járatot is töröltek vagy átirányítottak. A forgalom mintegy 80 percre megbénult. A hatóságok végül altató lövedékkel elkábították a jávorszarvast, majd egy erdős területre szállították. Az állat sértetlenül megúszta a kalandot, és időközben az Emil nevet kapta. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogyan jutott el a jávorszarvas a forgalmas pályaudvarra. A vasúttársaság később közölte, hogy helyreállt a közlekedés. Hasonló eset történt augusztusban Budapesten is, amikor egy vaddisznó tévedt a 2-es metró sínjeire, ám az állatot végül kilőtték.
7: Időjárás.
8: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
6: Közlekedés.
8: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etes belterületén számíthatnak az autósok trafipaxra.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
1: Nagyon szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni, és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.

horoszkóp rovattal megyünk tovább a kirakatban. Kedves Kosma, lendületesen indulhat a napja. Egy régi ügyben végre megteheti azt a lépést, amit eddig halogatott. Érdemes ma kicsit lassítani, a kedves Bika. Egy nyugodt beszélgetés többet érhet, mint egy elhamarkodott döntés. Ami az ikreket illeti, jó hírt kaphat, vagy olyan találkozásban lehet része, amely új lehetőséget tartogat. Legyen nyitott. Kedves Rák, ma érzékenyebben reagálhat mások szavaira, ne vegyen mindent magára, és adjon időt a dolgoknak. Ami az oroszlánt illeti, ma könnyebben kerülhet a figyelem középpontjába, használja ki a lehetőséget, és mutassa meg, hogy mire képes. Ami a szüzet illeti, remek nap lehet a rendszerezésre és a tervezésre is. Ha valamit ma elkezd, jó eséllyel hamar eredményt is lát. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a mérleggel, ami a mai napot illeti egy kapcsolatában fontos beszélgetésre kerülhet sor, őszinteséggel most közelebb kerülhet valakihez. Erős megérzései lehetnek a Skorpiónak, ha valami elsőre nem tűnik jó ötletnek, érdemes hallgatnia a belső hangjára. Kedves nyilas, kimozdulás, utazás vagy egy spontán program hozhatja meg a mai jó kedvét, ne mondjon nemet egy érdekes lehetőségre. Ami a Bakot illeti, munkaterén koncentrált és határozott lehet, egy kisebb siker visszaadhatja a lendületét. Kedves vízöntő, kreatív ötletei ma különösen jól működhetnek, ne féljen valami újat kipróbálni. Végül pedig a halak romantikus, érzékeny hangulatban lehet egy kedves gesztus vagy váratlan üzenet szebbé teheti a napját. Ez volt a napi csillagjósda, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább a menü ajánlóval a kirakatot. Mit érdemes ma ebédelni Leszenyén a Hubert panzióban? Már is mondom, a mai ajánlat orosz káposztaleves, sertéshúsleves, csirkemell tropik módra, ananásztal őszibarackkal sajttal, rizssel hasámbal salátával, sertésvadas párolt knédlivel, töltött tésztatáskák, gombával, sajttal, szalonnával és tejföllel, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával, balasagyarmat, svejk vendéglő, a mai ebéd, savanyú káposztaleves, füstölt kolbásszal, csontleves, aranygaluska vaníliaöntettel, rántott sertésszelet, majonézes burgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Reklámot hallottak.
1: Bél van.
5: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 16-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
6: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarorsi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Magyarorsi Attilát, a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium igazgatóját hallják.
7: Tovább erősítjük a Balassiban a természettudományos területet. Az eddig bevezetett informatikai jellegű szakköreink mellett ebben az évben lehetőségünk van egy programozói szakkör indítására, melynek keretein belül a Python programozási nyelvvel ismerkedhetnek meg a diákok. A szakkört a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. A szakkörben a szakkört iskolánk tanára Deme Viktor tanárul fogja majd tartani. Nem csak balasisoknak szól ez a lehetőség, hanem megnyitjuk a város összes diákja számára a megfelelő korosztályban. Ez azt jelenti, hogy a felsősök, 7.-8., illetve a gimnazisták korosztályának is. Informatika területén belül a kicsiknek Lego robotika szakkört tartunk, a nagyobbaknak és szintén a kicsiknek is 3D nyomtatási technológiákat mutatnak be a tanárulak délutánonként, illetve lehetőség van főleg a nagyobbaknak, illetve az érdeklődők közül a kisebbek, az érdeklődő, kisebb érdeklődőknek is lehetőségük van megismerkedni a mesterséges intelligencia használatával, a VR tervezéssel.
6: Elkészült Csörök község új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József, a település polgármestere elmondta, a Főnix ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi tere teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
7: Csörök első igazi közösségi tere a Főnix liget, melynek teljes kialakítására most kerül sor, hogy a liget és a parkosítás után a színpad, a szabadtéri színpad is megépülhessen. Ugye ez egy top 20-as beruházás volt, pályázati forrás. Azt tudni kell róla, hogy ha talmaskodályba ütköztünk, hiszen a pályázati forrásunk nem volt elegendő a teljes kivitelezésre, ezért Rána is kellett kérnünk. Rána isnek pedig a legnagyobb záloga az volt, és legnagyobb sikere, hogy egy előzetes közbeszerzést lefolytattunk, amelyel megalapoztuk azt, hogy mi hiányzik, milyen forrás, és pontosan mire, hogy a pályázat teljesen be tudjon fejeződni. Így tehát mondhatjuk örömmel, hogy cserőkben a Főnix liget, szabadtéri színpada, amely imbozáns gyönyörű építmény lesz, és rengeteg programnak ad majd teret, az október 9-én átadásra kerülhet. Hála Istennek, így a pályázatot be tudjuk fejezni, és a közösség is méltóképpen tud majd ünnepelni a megfelelő napokon és alkalmakon.
6: Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgó-Tarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyva-Pál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopóréteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Bolán központot, az Óbudai Egyetem Salgó-Tarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérgyárat és a Kertész utat. Szlovákiában is megtekinthető a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgó-Tarján és Beszterce bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a Salgó-Tarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a Salgó-Tarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a Salgó-Tarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Fodor Miklóst, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettesét hallják.
8: Salgó-Tarján és Beszterce bánya városok, mint ugye testvérvárosoknak a városvezetése közötti ugye, megbeszélés alapján formálódott ki az ötlet, hogy a Radványi, a hagyományos történelmi Radványi vásár keretében, ami ugye Beszterce bányán szokott megrendezésre kerülni, szerepeljen a Salgó-Tarján Dornyai Béla Múzeum, részben jelen legyen a Radványi vásáron, tehát ilyen üvegműves standdal, valamint készítsünk egy kiállítást Salgó-Tarjáni öblös üveggyártásról, amely a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusán kapna helyet. Miről szólt a kiállítás? Az volt a címe, hogy Üvegváros, utalva ugye a Dornyai Béla Múzeum tanulmányi raktárára, ahol ugye a látogatók megtekinthetik szinte teljes üveggyűjteményünket, ugye a Salgó-Tarjáni öblös, leginkább 98%-ban a Salgó-Tarjáni öblös üveggyártás nagyon gazdag termékeit, ami alapvetően egy tablós kiállítási anyag volt, és képernyőn is egy összeállításban további üvegtárgyakat, illetve az üvegvárosnak a képét ugye lehet megtekinteni. Ebben a kiállításban összefoglaljuk röviden, ugye tényleg csak röviden lehet a 116 évet ugye termeléssel termelés 116 éveig termelő Salgótarján Öblösi üveggyárnak a történetét.
6: Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43 ezer forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Váci siker lett a női kézilabda NB1 második fordulójában. A Váci NKS-e 29-26-ra győzött a Vasas SC otthonában. A szünetben még a helyiek vezettek 3 góllal 16-13-ra. A második félidőben azonban nagyot fordított a mérkőzésen a Vác. A vendégek a 46. percre kiegyenlítettek, majd az 51. percben már a vezetést is megszerezték. A hajrában a váciak remekül tartották 1-2 gólos előnyüket, így értékes idegenbeli győzelmet arattak. A Váci NKS-ek két forduló után egy győzelemmel és egy vereséggel áll a bajnokságban.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. Időjárás.
6: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
2: Közlekedés.
6: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
9: Indul az újabb óra Rédei Reni a mikrofonnál, jöjjön most egy dal, amelyben ott van a halott pénztől megszokott lendület az érzelmek, és az a különleges hangulat, amitől egy pillanat alatt magával tud ragadni. A dobban a zenekar érzelmesebb oldalát mutatja meg, a szövegben ott van a szerelem, a vágyakozás, és az a bizonyos belső érzés, amikor valaki vagy valami igazán megdobogtatja az ember szívét. Néha elég egyetlen pillanat, egy tekintet vagy egy emlék ahhoz, hogy nagyobbat dobbanjon a szívünk. Ez a dal biztosan közel kerül majd mindenkihez, jöjjön tehát a halott pénztől a dobban itt a Megafonban.

hírakat a műsor, amiben minden benne van. Szeptember 16-a van. Köszöntöm a mai névnaposokat, az Editeket, az Ambrusokat és a Cipriánokat. Az Edit germán eredetű név jelentése. Az örökséghez, birtokhoz, gazdagsághoz kapcsolódik. Az Ambrus görög eredetű jelentése halhatatlan, míg a Ciprián latin eredetű név jelentése Ciprus szigetéről származó. És természetesen ezen a napon sem feledkezünk meg azokról, akiknek ma van a születésnapjuk, legyen szó kerek évfordulóról, vagy egy újabb boldog esztendőről, ez a nap csak önökről szól. Isten éltesse tehát az Editeket, az Ambrusokat és a Cipriánokat, valamint a születésnaposokat. Jön egy nagyszerű sláger nekik.

Ha egy kis varázslatra, romantikára és nevetésre vágynak, akkor van egy film, amit érdemes lehet felírni a listára. Átkozott boszorkák, második rész. Napi filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. Rédei Reni vagyok, kellemes délutánt mindenkinek. A történet visszarepít minket az előző film világába, ahol természetesen most sem maradunk boszorkányok, szerelmi bonyodalmak és különleges képességek nélkül. A középpontban ezúttal is egy különleges család áll, ugyanaz a család, amelynek nőtagjai nem egészen hétköznapi módon próbálják megtalálni a boldogságot, és természetesen megoldani a rájuk váró problémákat. A film egyik legnagyobb erőssége a hangulata. Romantika, humor, egy kis misztikum, és az a kellemes, könnyed világ, amelyben jól esik egy kicsit megfeledkezni a hétköznapokról. És ebben pedig segít a két főszereplő, Nicole Kidman és Sandra Bullock 28 évvel később, hiszen az előző filmet 28 évvel ezelőtt forgatták. Ha szerették az első részt, különösen jó választás lehet, de azoknak is kellemes esti kikapcsolódást kínálhat, akik egyszerűen csak egy bájos, boszorkányos történetre vágynak. Úgyhogy érdemes kikapcsolódni az Átkozott boszorkák második részével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike! Ő
8: örvendek, Jane.
7: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
9: Nem,
7: mutasd
9: nem
7: meg.
9: Teszek ilyet.
7: Úristen!
5: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
10: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
5: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
11: Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Salgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyvapál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomás út kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Volán központot, az Óbudai Egyetem Salgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérgyárat és a Kertészutat. Váci siker lett a női kézilabda NB1 második fordulójában. A Váci NKS-e 29-26-ra győzött a Vasas SC otthonában. A szünetben még a helyiek vezettek 3 góllal 16-13-ra. A második félidőben azonban nagyot fordított a mérkőzésen a Vác. A vendégek a 46. percre kiegyenlítettek, majd az 51. percben már a vezetést is megszerezték. A hajrában a váciak remekül tartották 1-2 gólos előnyüket, így értékes idegenbeli győzelmet arattak. A Váci NKS-ek két forduló után egy győzelemmel és egy vereséggel áll a bajnokságban. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Schmidt Mária korábban közölte, hogy az átadás átvétel megtörtént, az alapítvány pedig szabályosan elszámolt vagyonával és eszközeivel. Az intézmény bezárásáról szóló hírekre reagálva a Fidesz parlamenti frakciója a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követelte. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát, amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be. Nem mindennapi utas zavarta meg a varsói vasúti közlekedést. Egy jávorszarvas tévedt a lengyel főváros központi pályaudvarára, majd a sínekre sétált, közölte több hírportál. Az állat miatt több járatot is töröltek vagy átirányítottak. A forgalom mintegy 80 percre megbénult. A hatóságok végül altató lövedékkel elkábították a jávorszarvast, majd egy erdős területre szállították. Az állat sértetlenül megúszta a kalandot, és időközben az Emil nevet kapta. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogyan jutott el a jávorszarvas a forgalmas pályaudvarra. A vasúttársaság később közölte, hogy helyreállt a közlekedés. Hasonló eset történt augusztusban Budapesten is, amikor egy vaddisznó tévedt a 2-es metró sínjeire, ám az állatot végül kilőtték. A rapper Macklemore-t Palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt, ahol nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. Macklemore szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sheeran szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, hogy lemondja a koncertet, ha Macklemore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sheeran a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusában.
1: Időjárás.
11: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
11: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a vonatokat, a különleges terepasztalokat, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy milyen elképesztő részletességgel lehet egy teljes világot kicsiben megépíteni, akkor szeptemberben érdemes lesz Balassagyarmatra látogatni. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 16. vasútmodell kiállítást a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A háromnapos rendezvényen ezúttal is számtalan különleges terepasztalt és modell várja a látogatókat. Többféle méretarányban is láthatunk majd működő vasutakat. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy 4 TT-s terepasztalt is bemutatnak, de a szlovák Richard TT Fan egyedi építésű modelljei is láthatók lesznek. Aki pedig valami egészen másra kíváncsi, annak is lesz meglepetés, még Lego vonat is helyet kap a kiállításon. Ráadásul tombolával is készülnek, amelynek fődíja egy szobaterepasztal lesz. A 16. vasútmodell kiállítás szeptember 18-án, pénteken reggel 9 órakor nyitja meg a kapuit, és este 6-ig várja az érdeklődőket, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig lehet megcsodálni a miniatűr vasúti világokat. Szeptember 18-ától 20-áig tehát irány a Mikszáth Kálmán művelődési központ Balassagyarmaton, a 16. vasútmodell kiállításon a kis vonatoké, a nagy ötleteké és az aprólékosan kidolgozott miniatűr világoké lesz a főszerep.

Könyvhírakat, a műsor, amiben minden benne van. Könyvajánló rovattal megyünk tovább. Ha egy könyv, amelyben Velence nem egyszerűen helyszín, hanem szinte maga is főszereplő, akkor Carol Kirkwood Egyszer volt Velencében című regényét érdemes kézbe venni. A brit televíziós műsorvezető és bestseller szerző regénye egy különleges, romantikus és titkokkal teli történet, amelynek középpontjában három nő sorsa kapcsolódik össze a lagúnák városában. Gina Bellini a velencei karneválon találkozik egy titokzatos maszkos férfival, a találkozás rövid, mégis felejthetetlen. A férfi azonban egyik pillanatról a másikra eltűnik. Közben Velencébe érkezik egy hollywoodi filmsztár is, személyi asszisztensével, akinek bizony komoly titkai vannak. És ott van Lucia de Santis, a világhírű opera énekesnő, aki megszokta, hogy mindenki az ő kívánságait lesi, de vajon meddig hajlandó elmenni azért, hogy megszerezze, amit akar? A három történet szál lassan összekapcsolódik, miközben előkerülnek a múlt titkai. Ha szeretik az olasz hangulatot, a romantikát, a rejtélyeket és a filmszerű történeteket, akkor érdemes elolvasni az Egyszer volt Velencében című regényt.

Ha egy jó filmre vágynak, most érdemes velem tartani. Megnézzük, hogy milyen újdonságok érkeztek a balassagyarmati moziba, mely filmeket érdemes felírni a listára, jöjjön tehát egy kis kikapcsolódás, jön a mozi ajánló a kirakatban. A balassagyarmati Madács moziban megnézhetik Ellen Richardson főszereplésével az Élet futár című filmet 3/4-3-tól és 4/7-től. Tom Holland főszereplésével Pókember vadonatúj nap 3/4-3-tól. A gyerekeknek 2-kor vetítik a Mancsőrjáratot és a Marsupilámit. Ha még nem látták az Átkozott boszorkák második részét, akkor érdemes megnézni, nagyon jó kikapcsolódást ígér 3/4-től, 3/4-6-tól és este 8-tól. 4-kor vetítik az El Caminót, Találd meg az utat címmel. Inside Out köztünk járnak 4/5-től. Hóp, Remény 4/6-tól. 6 órakor vetítik az Akik igazán számítanak című drámát. Balszerencse akcióban Tériszony és Torrente 6 az elnöki ügy. Mind a három film 8 órakor lesz a filmvásznon. Kellemes szórakozást mindenkinek!

0: good.
1: Megafon az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
9: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
9: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
10: Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét. Az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
11: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
10: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
4: Reklámot hallottak.
1: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
12: Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Schmidt Mária korábban közölte, hogy az átadás átvétel megtörtént, az alapítvány pedig szabályosan elszámolt vagyonával és eszközeivel. Az intézmény bezárásáról szóló hírekre reagálva a Fidesz parlamenti frakciója a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követelte. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a Demokrácia Nemzetközi Napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése. a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A Zémosz az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Nem mindennapi utas zavarta meg a varsói vasúti közlekedést. Egy jávorszarvas tévedt a lengyel főváros központi pályaudvarára, majd a sínekre sétált, közölte több hírportál. Az állat miatt több járatot is töröltek vagy átirányítottak. A forgalom mintegy 80 percre megbénult. A hatóságok végül altató lövedékkel elkábították a jávorszarvast, majd egy erdős területre szállították. Az állat sértetlenül megúszta a kalandot, és időközben az Emil nevet kapta. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogyan jutott el a jávorszarvas a forgalmas pályaudvarra. A vasúttársaság később közölte, hogy helyreállt a közlekedés. Hasonló eset történt augusztusban Budapesten is, amikor egy vaddisznó tévedt a 2-es metró sínjeire, ám az állatot végül kilőtték.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
12: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
4: Közlekedés.
12: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
2: Nagyot szól.
1: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője, Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. Szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

Ahogy beköszönt az ősz, sokaknál nem csak a hűvösebb idő, hanem a gyomorpanaszok is megjelennek. Folytatjuk tovább a kirakatot a napi életmód rovattal. Gyakrabban panaszkodunk ilyenkor gyomorégésre, savas felböfögésre vagy kellemetlen maróérzésre a mellkasban. De vajon miért éppen ősszel? Valójában nem maga az ősz okozza a refluxot, hanem az ilyenkor megváltozó szokásaink is szerepet játszhatnak. A nyári könnyebb ételek után ősszel gyakrabban kerülnek az asztalra zsírosabb, fűszeresebb, nehezebb fogások, és a hűvösebb időben sokan kevesebbet mozognak. A kávé, az alkohol, a csokoládé, a szénsavas italok, a paradicsomos és nagyon zsíros ételek pedig egyeseknél kifejezetten felerősíthetik a tüneteket. A reflux lényege, hogy a gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe, ahol irritációt okozhat. A legjellemzőbb tünet a gyomorégés, de jelentkezhet savas vagy keserű szájíz, böfögés, puffadás, hányinger, sőt akár torokkaparás, köhögés vagy rekedtség is. Érdemes tehát ősszel is figyelni arra, hogy mit és mikor eszünk, mert sokszor már néhány apró változtatás is sokat segíthet, de vajon mit tehetünk ellene? Hamarosan folytatjuk, előtte zene.

Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California. A 90-es évek. És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

Minden idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább az életmód rovattal. Mit tehetünk reflux ellen, ha gyakran gyötri önöket gyomorégés vagy savas reflux? Elsőként érdemes az étkezési szokásokon változtatni. A nagy adagok helyett válasszunk inkább kisebb étkezéseket, együnk lassabban, és lehetőleg ne feküdjünk le közvetlenül vacsora után. Az esti étkezést célszerű legalább 2-3 órával lefekvés előtt befejezni. Figyeljük meg azt is, hogy mely ételek után jelentkeznek a panaszok. Nem mindenkinél ugyanaz a kiváltó ok, de gyakori problémát jelenthet a kávé, az alkohol, a csokoládé, a csípős és zsíros ételek, a paradicsom, a citrusférék és a szénsavas italok. Nem feltétlenül kell mindent száműzni az étrendből, inkább azt érdemes megfigyelni, hogy mi okoz panaszt. Segíthet a rendszeres mozgás és az egészséges testsúly megtartása is. Éjszakai reflux esetén pedig érdemes megemelni az ágy fejvégét, hogy a felső testünk magasabban legyen. És van még egy fontos dolog. A tartós vagy gyakran visszatérő refluxot nem érdemes egyszerűen elintézni egy savlekötővel. A nyelési nehézség, ismétlődő hányás, nem szándékos fogyás, vérzés, erős fájdalom jelentkezik, vagy a panaszok rendszeresen visszatérnek, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Ez volt a napi életmód rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Slágereim szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane?
11: Örvendek, Jane.
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem teszek ilyet.
10: Úristen!
8: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
13: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Az Opten szerint az augusztusi adatokat az ítélkezési szünet, az ünnepi hosszú hétvége és a nyári visszafogottabb ügyfélforgalom is befolyásolhatta, ezért a visszaesés egyelőre inkább szezonális hatásokkal magyarázható. A rapper Michael Mort palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt, ahol nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. Michael Mort szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sheeran szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, hogy lemondja a koncertet, ha Michael Moore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sheeran a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusában.
5: Időjárás.
13: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
11: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
13: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a vonatokat, a különleges terepasztalokat, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy milyen elképesztő részletességgel lehet egy teljes világot kicsiben megépíteni, akkor szeptemberben érdemes lesz Balassagyarmatra látogatni. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 16. vasútmodell kiállítást a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A háromnapos rendezvényen ezúttal is számtalan különleges terepasztalt és modell várja a látogatókat. Többféle méretarányban is láthatunk majd működő vasutakat. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy 4 TT-s terepasztalt is bemutatnak, de a szlovák Richard TT Fan egyedi építésű modelljei is láthatók lesznek. Aki pedig valami egészen másra kíváncsi, annak is lesz meglepetés, még Lego vonat is helyet kap a kiállításon. Ráadásul tombolával is készülnek, amelynek fődíja egy szobaterepasztal lesz. A 16. vasútmodell kiállítás szeptember 18-án, pénteken reggel 9 órakor nyitja meg a kapuit, és este 6-ig várja az érdeklődőket, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig lehet megcsodálni a miniatűr vasúti világokat. Szeptember 18-ától 20-áig tehát irány a Mikszáth Kálmán művelődési központ Balassagyarmaton, a 16. vasútmodell kiállításon a kis vonatoké, a nagy ötleteké és az aprólékosan kidolgozott miniatűr világoké lesz a főszerep.

Utazzunk egy picit gondolatban, nagy világrovat a kirakatban, Rédei Reni a mikrofonnál, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Ha azon gondolkodnak, hogy ősszel még beiktatnának egy mediterrán városlátogatást, Róma kitűnő választás lehet. A nyári hőség után kellemesebb időben fedezhetik fel az örökvárost, ráadásul Rómában szinte minden utcasarkon történelemmel találkozhatunk. Természetesen a Kolosseumot sem érdemes kihagyni, ahogy a Forum Románumot és a Palatinus dombot sem. Sétáljanak el a Trevi kúthoz, a Pantheonhoz, majd a Piazza Navonára, és ha van idejük, keressék fel a spanyol lépcsőt is. De Róma nem csak az ókori emlékekről szól. Érdemes időt hagyni a múzeumokra is. A Capitolini múzeumokban ókori szobrokat és a római történelem fontos emlékeit láthatják. A Borghese galériában pedig olyan mesterek műveivel találkozhatnak, mint Bernini, Caravaggio vagy Raffaello. És ha szeretnének egy kicsit letérni a turisták által kitaposott útvonalról, egyszerűen csak sétáljanak. A Trastevere szűk utcái, kis terei, éttermei és kávézói egészen más arcát mutatják Rómának. Ősszel pedig talán még kellemesebb érzés egy hosszú séta után kiülni egy római teraszra, és egy eszpresszó mellett figyelni az örökváros lüktetését. Hamarosan folytatjuk tovább a Vatikánnal, de előtte zenélünk.

És ahogy ígértem, már is folytatjuk tovább a Vatikánnal a napi nagyvilág rovatot, a kirakatban Réde Irene a mikrofonnál. Ha Rómában járnak, egy teljes napot mindenképpen érdemes a Vatikánnak szentelni. A Szent Péter Bazilika már kívülről is lenyűgöző, belépve pedig többek között Michelangelo Pietà című szobrát is megcsodálhatjuk. A vatikáni múzeumok pedig önmagukban is hatalmas programot jelentenek. Az ókori szobroktól a reneszánsz festészetig fantasztikus műkincsek között barangolhatunk, a látogatás egyik csúcspontja pedig természetesen a Sixtus kápolna, Michelangelo híres mennyezet freskójával. Ha pedig igazi művészet rajongók, akkor Rómában antikváriumokat és régi könyvesboltokat is érdemes keresni. A L'Arcuri Torre Argentina és a Campo de Fiori környékén, illetve a belváros hangulatos mellékutcáiban bóklászva könnyen belefuthatunk kisebb különleges üzletekbe, ahol a régi könyveket, metszeteket, képeslapokat vagy művészeti kiadványokat is találhatunk. És ne felejtjék, Rómát nem kell végigrohanni. Hagyjanak időt egy kapucsinóra, egy jó olasz ebédre, egy esti sétára a kivilágított tereken, mert Rómában nem csak a látnivalókat érdemes megnézni, magát a várost is érdemes átélni. Ez volt a napi nagyvilágrovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Elérkeztünk a mai kirakat végéhez, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottak, és remélem, hogy sikerült egy kis jó kedvet, hasznos infókat és kellemes zenét csempésztnem a mai napba. Kívánok mindenkinek további szép tartalmas napot, sok mosolyt, jó találkozásokat, és persze rengeteg jó zenét. A Megafonban a Megaslágerek éjjel-nappal szólnak, ne feledjék. Az éterben, illetve az interneten is megtalálnak minket, www.megafonfm.hu. Holnap újra találkozunk, Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
5: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
4: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
5: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
4: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
5: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
2: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulóz szálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Gyere, Magic Mike! Őid, Jane!
9: Örvendek, Jane!
8: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
10: Nem,
8: mutasd
10: nem
8: meg.
10: Teszek ilyet.
8: Úristen!
2: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 16 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
13: Elkészült Csörök község új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József, a település polgármestere elmondta, a Főnix-ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi teret teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szlovákiában is megtekinthető a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgótarján és Beszterce bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a salgótarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a salgótarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a salgótarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43 ezer forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. A szakértők szerint a hatékony védelemhez az egész Adriára kiterjedő összehangolt intézkedésekre van szükség. Horvátország ezért Olaszországgal, Szlovéniával, Albániával és Montenegróval is együttműködik.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
13: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
10: Nyékiautóház.hu.
9: Közlekedés.
13: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor, az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyvapál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Magyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Volán központot, az Óbudai Egyetem Salgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérgyárat és a Kertészutat. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő Érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43.000 forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség.
2: Közlekedés.
0: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
3: Gyere hát a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane?
11: Örvendek, Jane.
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyen.
10: Úristen!
8: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
13: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
14: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
13: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
15: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor, az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyvapál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Volán központot, az Óbudai Egyetem Salgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérjárat és a Kertész utat. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő Érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43.000 forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte letartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előre fizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség.
11: Közlekedés.
15: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Salgótarjánban a Budapesti úton, Romhány és Etesbel területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
12: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
16: mega jó hangulatban.
17: Megafon. Nagyot szól.

0: Szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
6: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
5: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
6: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
5: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 16-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Nem csak saját diákjainak, hanem a város más iskoláiból érkező tanulóknak is új programozói szakkört indít a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium. A foglalkozáson a 7.-8. osztályosok és a gimnazisták a Python programozási nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, közölte az intézmény igazgatója. Magyarósi Attila a Megafon érdeklődésére elmondta, a szakkört Deme Viktor, az iskola tanára vezeti, a kezdeményezést pedig a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. Hozzátette, a Balassiban emellett többféle informatikai lehetőség is várja a diákokat. A fiatalabbak Lego robotika szakkörön vehetnek részt, a nagyobbak és a kisebbek pedig a 3D nyomtatás technológiáját is megismerhetik a délutáni foglalkozásokon. Az érdeklődők emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati használatába és a virtuális valóság, vagyis a VR tervezés alapjaiba is betekintést nyerhetnek. Az iskola célja, hogy a természettudományos és informatikai képzést tovább erősítse, és a lehetőségeket minél több helyi diáknak megnyissa. Magyarósi Attilát, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium igazgatóját hallják.
9: Tovább erősítjük a Balassiban a természettudományos területet. Az eddig bevezetett informatikai jellegű szakköreink mellett ebben az évben lehetőségünk van egy programozói szakkör indítására, melynek keretein belül a Python programozási nyelvvel ismerkedhetnek meg a diákok. A szakkört a Nobel-díjas Krausz Ferenc által alapított alapítvány támogatja. A szakkörben a szakkört iskolánk tanára, Deme Viktor tanár úr fogja majd tartani. Nem csak balasisoknak szól ez a lehetőség, hanem megnyitjuk a város összes diákja számára a megfelelő korosztályban. Ez azt jelenti, hogy a felsősök, 7.-8., illetve a gimnazisták korosztályának is. Informatika területén belül a kicsiknek Lego robotika szakkört tartunk. A nagyobbaknak és szintén a kicsiknek is 3D nyomtatási technológiákat mutatnak be a tanárulak délutánonként, illetve lehetőség van főleg a nagyobbaknak, illetve az érdeklődők közül a kisebbek, az érdeklődő, kisebb érdeklődőknek is lehetőségük van megismerkedni a mesterséges intelligencia használatával, a VR tervezéssel.
8: Elkészült Csörök község új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József, a település polgármestere elmondta, a Főnix ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi teret teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
9: Csörök első igazi közösségi tere a Főnix Liget, melynek teljes kialakítására most kerül sor, hogy a liget és a parkosítás után a színpad, a szabadtéri színpad is megépülhessen. Ugye ez egy top 20-as beruházás volt, pályázati forrás. Azt tudni kell róla, hogy ha talmas akadályba ütköztünk, hiszen a pályázati forrásunk nem volt elegendő a teljes kivitelezésre, ezért Rána is kellett kérni. Rána isnek pedig a legnagyobb záloga az volt, és legnagyobb sikere, hogy egy előzetes közbeszerzést lefolytattunk, amelyel megalapoztuk azt, hogy mi hiányzik, milyen forrás, és pontosan mire, hogy a pályázat teljesen be tudjon fejeződni. Így tehát mondhatjuk örömmel, hogy Csörökben a Főnix Liget szabadtéri színpada, amely imponens gyönyörű építmény lesz, és rengeteg programnak ad majd teret, az október 9-én átadásra kerülhet. Hála Istennek, így a pályázatot be tudjuk fejezni, és a közösség is méltóképpen tud majd ünnepelni a megfelelő napokon és alkalmakon.
8: Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Solgó-Tarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyva-Pál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapu bejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Bolán központot, az Óbudai Egyetem Salgó-Tarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérjárat és a Kertészutat. Szlovákiában is megtekinthető a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgó-Tarján és Beszterce bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a Salgó-Tarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a Salgó-Tarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a Salgó-Tarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Fodor Miklóst, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettesét hallják.
1: Salgó-Tarján és Beszterce bánya városok, mint ugye testvérvárosoknak a városvezetése közötti ugye, megbeszélés alapján formálódott ki az ötlet, hogy a Radványi, a hagyományos történelmi Radványi vásár keretében, ami ugye Beszterce bányán szokott megrendezésre kerülni, szerepeljen a Salgó-Tarján Dornyai Béla Múzeum, részben jelen legyen a Radványi vásáron, tehát ilyen üvegműves standdal, valamint készítsünk egy kiállítást salgótarjáni öblösüveggyártásról, amely a pozsonyi magyar nagykövetség Besztercebányai alkonzulátusán kapna helyet. Miről szólt a kiállítás? Az volt a címe, hogy üvegváros, utalva ugye a Dornay Béla Múzeum tanulmányi raktárára, ahol ugye a látogatók megtekinthetik szinte teljes üveggyűjteményünket, ugye a salgótarjáni öblös, leginkább 98%-ban a salgótarjáni öblös üveggyárt nagyon gazdag termékeit, ami alapvetően egy tablós kiállítási anyag volt, és képernyőn is egy összeállításban további üvegtárgyakat, illetve az üvegvárosnak a képét ugye lehet megtekinteni. Ebben a kiállításban összefoglaljuk röviden, ugye tényleg csak röviden lehet a 116 évet ugye termeléssel, termelés 116 éveig termelő salgótarjáni öblös üveggyárnak a történetét.
8: Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására sértett 43 ezer forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte letartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Váci siker lett a női kézilabda NB1 második fordulójában. A Váci NKS-e 29-26-ra győzött a Vasas SC otthonában. A szünetben még a helyiek vezettek 3 góllal 16-13-ra. A második félidőben azonban nagyot fordított a mérkőzésen a Vác. A vendégek a 46. percre kiegyenlítettek, majd az 51. percben már a vezetést is megszerezték. A hajrában a váciak remekül tartották 1-2 gólos előnyüket, így értékes idegenbeli győzelmet arattak. A Váci NKS-ek két forduló után egy győzelemmel és egy vereséggel áll a bajnokságban.
3: Közlekedés.
8: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban az Ötvözetgyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
3: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
2: Megafon. Nagyot szól.

és napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
0: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálogékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyít,

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike! Ő
5: örvendek, Jane.
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem,
4: mutasd
6: nem
4: meg.
6: Teszek ilyet.
4: Úristen!
2: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
7: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
2: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Tovább folytatódnak az útfelújítási munkálatok Salgótarjánban. Ma és holnap a Rákóczi út Zagyva-Pál falva felé vezető oldalán a 105-ös szám és a helyi járati autóbuszállomás bejárata között dolgoznak a kivitelezők. A munkavégzés idején jelzőlámpás forgalomirányításra és félpályás lezárásra kell számítani. Az érintett ingatlanok kapubejárói az aszfaltrács terítésétől a kopó réteg elkészültéig nem lesznek használhatók. Az autóbuszállomás bejárata azonban folyamatosan megközelíthető marad, és az állomásút kereszteződése is használható lesz legalább fél sávon. A hét második felében a Csokonai út és a Bagyasi út közötti szakaszon is folytatódik az útcsatlakozások, parkolók és kapubehajtók aszfaltozása. A munkák várhatóan pénteken érintik többek között a Volán központot, az Óbudai Egyetem Salgótarjáni központját, az autókereskedést, a Kenyérjárat és a Kertészutat. Váci siker lett a női kézilabda NB1 második fordulójában. A Váci NKS-e 29-26-ra győzött a Vasas SC otthonában. A szünetben még a helyiek vezettek 3 góllal 16-13-ra. A második félidőben azonban nagyot fordított a mérkőzésen a Vác. A vendégek a 46. percre kiegyenlítettek, majd az 51. percben már a vezetést is megszerezték. A hajrában a váciak remekül tartották 1-2 gólos előnyüket, így értékes idegenbeli győzelmet arattak. A Váci NKS-e két forduló után egy győzelemmel és egy vereséggel áll a bajnokságban. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a kulturális vagyonkezelő KFT vette át. Schmidt Mária korábban közölte, hogy az átadás átvétel megtörtént, az alapítvány pedig szabályosan elszámolt vagyonával és eszközeivel. Az intézmény bezárásáról szóló hírekre reagálva a Fidesz parlamenti frakciója a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követelte. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát, amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4 egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként másfél-két méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be. Nem mindennapi utas zavarta meg a varsói vasúti közlekedést. Egy jávorszarvas tévedt a lengyel főváros központi pályaudvarára, majd a sínekre sétált, közölte több hírportál. Az állat miatt több járatot is töröltek vagy átirányítottak. A forgalom mintegy 80 percre megbénult. A hatóságok végül altató lövedékkel elkábították a jávorszarvast, majd egy erdős területre szállították. Az állat sértetlenül megúszta a kalandot, és időközben az Emil nevet kapta. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogyan jutott el a jávorszarvas a forgalmas pályaudvarra. A vasúttársaság később közölte, hogy helyreállt a közlekedés. Hasonló eset történt augusztusban Budapesten is, amikor egy vaddisznó tévedt a 2-es metró sínjeire, ám az állatot végül kilőtték. A rapper Macklemore-t palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt, ahol nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. Macklemore szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sheeran szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, hogy lemondja a koncertet, ha Macklemore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sheeran a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusában.
1: Közlekedés.
10: Mai éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban az Ötvözegyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
8: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
9: Megafon, nagyot szól.

emlékeznek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra. Megafon. Minden idő.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elkészült Csörök község új szabadtéri színpada, amely a település legtöbb közösségi programjának adhat otthont a jövőben, értesült a Megafon. Szorcsik József, a település polgármestere elmondta, a Főnix-ligetben megvalósult beruházással a település első igazi közösségi tere teljesen kialakult. A parkosítás és a liget létrehozása után most a színpad is elkészült. A beruházás pályázati forrásból a település kiemelt úgynevezett top 20-as fejlesztései között valósult meg. A megvalósítás ugyanakkor komoly akadályba ütközött, mert a pályázati támogatás önmagában nem fedezte a teljes kivitelezést. A település ezért előzetes közbeszerzést folytatott le, amely pontosan meghatározta a hiányzó munkákat és a szükséges többletforrást. A fejlesztés így befejeződhetett, a szabadtéri színpad pedig október 9-én hivatalosan is megnyílhat. A tervek szerint koncertek, kulturális rendezvények, közösségi programok és ünnepségek helyszíne lesz. Szlovákiában is megtekinthető a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum egyik kiállítása. A tárlat a Salgótarján és Beszterce bánya közötti testvérvárosi együttműködés részeként a hagyományos Radványi vásárhoz kapcsolódva valósult meg, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese azt mondta, az Üvegváros című kiállítás a salgótarjáni öblös üveggyártás történetét mutatja be. A tárlatnak a pozsonyi Magyar Nagykövetség Beszterce bányai alkonzulátusa ad helyet. A látogatók tablók segítségével ismerhetik meg a több mint egy évszázados helyi üveggyártás történetét, miközben képernyőn további üvegtárgyakat és a salgótarjáni üvegvárosról készült összeállítást is láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatot kulturális együttműködéssel is erősítse, és a salgótarjáni ipartörténeti örökséget a határ túloldalán is bemutassa. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. A fenyegetés hatására a sértett 43.000 forintot utalt át a férfinak. A rendőrök mindkét érintettet elfogták, majd rablás miatt hallgatták ki őket. A 24 éves férfi nem először került a hatóságok látókörébe. Korábban többször is elítélték lopás miatt, jelenleg pedig több vagyon elleni bűncselekmény miatt is eljárás folyik vele szemben. A rendőrség őrizetbe vette a férfit és a nőt, és kezdeményezte le tartóztatásukat. A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő szabadlábon védekezhet. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. A szakértők szerint a hatékony védelemhez az egész Adriára kiterjedő összehangolt intézkedésekre van szükség. Horvátország ezért Olaszországgal, Szlovéniával, Albániával és Montenegróval is együttműködik.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban az Ötvöz egyenrúton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
0: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a kulturális vagyonkezelő Kft. Vette át. Schmidt Mária korábban közölte, hogy az átadás-átvétel megtörtént, az alapítvány pedig szabályosan elszámolt vagyonával és eszközeivel. Az intézmény bezárásáról szóló hírekre reagálva a Fidesz parlamenti frakciója a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követelte. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Nem mindennapi utas zavarta meg a varsói vasúti közlekedést. Egy jávorszarvas tévedt a lengyel főváros központi pályaudvarára, majd a sínekre sétált, közölte több hírportál. Az állat miatt több járatot is töröltek vagy átirányítottak. A forgalom mintegy 80 percre megbénult. A hatóságok végül altató lövedékkel elkábították a jávorszarvast, majd egy erdős területre szállították. Az állat sértetlenül megúszta a kalandot, és időközben az Emil nevet kapta. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogyan jutott el a jávorszarvas a forgalmas pályaudvarra. A vasútársaság később közölte, hogy helyreállt a közlekedés. Hasonló eset történt augusztusban Budapesten is, amikor egy vaddisznó tévedt a 2-es metró sínjeire, ám az állatot végül kilőtték.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban az 51-es úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30-a után indítja az MVM. Az átállás alatt diktálási lehetőség sem lesz online és telefonon, ezért becsült részszámla készül. Az előrefizetős gázórákat szeptember 16-áig érdemes feltölteni, mert később csak személyesen lesz erre lehetőség. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Az Opten szerint az augusztusi adatokat az ítélkezési szünet, az ünnepi hosszú hétvége és a nyári visszafogottabb ügyfélforgalom is befolyásolhatta, ezért a visszaesés egyelőre inkább szezonális hatásokkal magyarázható. A rapper Macklemore-t palesztina párti megnyilvánulásai miatt levették Ed Sheeran amerikai turnéjának későbbi koncertjeiről, írt a több bulvárlap. A rapper szeptember 4-én a New Jersey MetLife stadionban lépett fel Sheeran előtt, ahol nyíltan kiállt Palesztina mellett, és egy ilyen témájú dalt is előadott. Macklemore szerint Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa gyakorolt nyomást a stadion tulajdonosokra, hogy ne engedjék fellépni. Sheeran szervezői közölték, több későbbi helyszín jelezte, de hogy lemondja a koncertet, ha Macklemore is szerepel. A rapper egy interneten közzétett bejegyzésben bírálta Sheeran a politikus álláspontját, és azt mondta, szerinte nincs semleges álláspont az elnyomó és az elnyomott konfliktusába.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon, a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban az Ötvöz egyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lanner Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak, a pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon júliusban. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset pedig 523.300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresetek 7,5, a nettók 9,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek, vagyis az inflációval korrigált bérek 7,8%-kal nőttek. A bruttó keresetek mediánja 618.200, a nettóé 437.900 forint volt. A prémiumok és jutalmak nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forintot tett ki, ami 7%-os éves emelkedés. A vállalkozásoknál 699.000, a költségvetési szektorban 721.200, a non-profit szektorban pedig 741.700 forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset. A KSH szerint a nettó bérek növekedését adókedvezmények is segítették. Nem a néhai énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyezik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10 000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon júliusban. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500, a nettó átlagkereset pedig 523 300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresetek 7,5, a nettók 9,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek, vagyis az inflációval korrigált bérek 7,8%-kal nőttek. A bruttó keresetek mediánja 618 200, a nettóé 437 900 forint volt. A prémiumok és jutalmak nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 706 900 forintot tett ki, ami 7%-os éves emelkedés. A vállalkozásoknál 699 000, a költségvetési szektorban 721 200, a non-profit szektorban pedig 741 700 forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset. A KSH szerint a nettó bérek növekedését adókedvezmények is segítették. Nem a néhai énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyezik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítményértékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10 000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeaoklevelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon júliusban. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500, a nettó átlagkereset pedig 523 300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresetek 7,5, a nettók 9,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek, vagyis az inflációval korrigált bérek 7,8%-kal nőttek. A bruttó keresetek mediánja 618 200, a nettóé 437 900 forint volt. A prémiumok és jutalmak nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 706 900 forintot tett ki, ami 7%-os éves emelkedés. A vállalkozásoknál 699 000, a költségvetési szektorban 721 200, a non-profit szektorban pedig 741 700 forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset. A KSH szerint a nettó bérek növekedését adókedvezmények is segítették. Nem a néhai énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyett.